három nagy SCH-ról, Schütz, Scheidt és Schein volt ez a három komponista. Scheidt annak idején Amsterdamban Zwilling tanítványa volt, Halléban élt és dolgozott, és műveiben ötvözte a német hagyományokat a holland orgona iskola stílusával, egyházi énekeket, motettákat, hangszeres darabokat, orgonaműveket írt, nagyon maradandó életművet hagyott hátra.

Samuel Sejt Pavanyját hallottuk a Szempra-barokk együttes előadásában. A komponista 1654-ben Halléban halt meg, és ma a német protestáns egyházzene, valamint a barokk orgona irodalom egyik legnagyobb úttörőjeként tartják számon. Johann Rosenmüller 9. szonátája következik a koncertről.

Johann Rosenmüller 9. szonátáját hallottuk. Ennek a szerzőnek nem volt nyugodt élete, ő maga egy izgő, mozgó ember volt, örömmel járta a világot, végül Velencében kötött ki, ahol a Szent Márk székesegyházban dolgozhatott, sokféle zűrös ügybe belekeveredett. Andrea Falconieri sakkonja következik.

Andrea Falconér is, a konyát a Semper Barok együttes adta elő. Ez a komponista a korai barokk korszak egyik jelentős olasz zeneszerzője és kiváló lantművésze volt, Spanyolországban is dolgozott, aztán Nápolyban telepedett le. Dario Castello első szonátájával folytatódott a koncert.

Dario Castello első szonátáját szólaltatta meg a Sempre barokk együttes. A komponista kiemelkedő hegedű művész volt, ő Velencében élt és alkotott, Monteverdi kortársaként a Szent Márk Bazilika zenei életében fontos szerepet töltött be. Biagio Marinitől következik a Passacaglio című kompozíció.

Biagio Marini zenéjét hallottuk az elmúlt percekben, és most ismét az 1656-ig írt Andrea Falconieri muzsikája következik. A zeneszerző művei között hangszeres táncok, canzonák, vokális kompozíciók is megtalálhatók, ezek azt mondják a 17. századi olasz zene fejlődésére nagy hatást gyakoroltak.

Andrea Falconieri G-moll passacaglia című zeneműve hangzott el. Giovanni Legrenzi a 17. század egyik legjelentősebb olasz barokk komponistája volt, aki Bergamo közelében született, ő is Velencében kötött ki a Szent Márk Bazilikában karmesterként. 15. szonátája szól.

A 15. szonáta hangzott el, Giovanni Legrenzi kompozíciója. A zeneszerző egyházi művek, misék és oratóriumok mellett számos operát is írt. Különösen fontos szerepet játszott ő a velencei opera fejlődésében, hatott még Vivaldi művészetére is. Andrea Falconieri fóliadallama következik.

Andrea Falconieri fólia dallamát adta elő a Sempre Barok együttes. Arcangelo Corelli igazán jelentős zeneszerző, de az életéről mégis nagyon keveset tudunk. 5 gyermekes családba született, és már nagyon fiatalon zenét tanult. D-dur koncerto grossóját halljuk a notturnóban.

Arcangelo Corelli D-dur koncertó grosszója hangzott el. Corelli művei összesen 6 opuszban láttak napvilágot, tehát nem volt termékeny szerző. Vokális művet például egyáltalán nem írt, ami az ő korában ritkaságnak számított. A következő barokk szerző Marco Uccellini, tőle egy bergamaszkot hallgatunk meg.

Aria Quinta Sopra la Bergamasca, Marco Uccellini opusz 3 zeneművét adta elő a Semprő Barokk Együttes. Harry Purcell a Tündér királynő című operájának sakkonja következik a dalmű 5. felvonásából. A Tündér királynő tökéletesen idézi Shakespeare világát, a mű alapja ugyanis a Szent Iváné Álom című színmű.

Ursula Tündérkirálynő című operájából a Sakon hangzott el. Ez a mű talán kevésbé egységes, mint az Arthur király. A záró felvonás túlzó tarkasága, azt mondják, behódolt a kordivatjának, ezzel ért véget a Szempra Barokk együttes hangversenye. Mi pedig maradunk a baroknál, Domenico Scarlatti két szonátája szól.

Scarlatti két szonátája hangzott el, az elsőt Bjarke Mogensen, a másodikat Mirko Jeftovics adta elő harmonikán. Scarlatti Stabat Materével folytatjuk a zene hallgatást, a Notturnót. Bo Holten vezényli majd a Dán Rádió énekkarát.

Domenico Scarlatti Stabat Materét, a Dán Rádió énekarat elő Bóholten vezényelt, aki nagyon gyakran dolgozik ezzel az együttessel, de a világhírű brit kórust, a BBC Singers-t is nagyon gyakran vezényli, és ő alapította az Ars Nova együttest még 1979-ben. Respighi szimfonikus költeménye következik, a Róma fenyői.

Ottorino Respighi Róma fenyői szimfonikus költeményét játszotta a BBC filharmonikus zenekara. Az olasz szerző a Santa Cecilia Akadémia tanára lett, majd később igazgatóvá is kinevezték, de 2 év múlva visszavonult, csak azért, hogy a komponálásnak szentelhesse minden idejét. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Beethoven opusz 37-es jegyzékszámú C-moll zongora versenye következik, ami egy megdöbbentő muzsika. Beethoven C-moll művei nagyon drámai hatásúak. A zenekar vonósai kezdik a zenét egy egészen ártatlannak tűnő hármas hangzással, aztán, hogy mi kerekedik ki ebből, azt mindjárt meghallják. Sok mindent leírtak a versenyművel kapcsolatban. Sokáig azt mondták, hogy 1800-ban már megírta Beethoven a darabot. Ez az év fontos volt számára, akkor tartott az első önálló hangversenyét Bécsben. De hát sok más dátumot is lehet olvasni. Az biztos, hogy a szólista Maria João Pires, a francia nemzeti zenekart Emmanuel Crivin vezényli.

Beethoven C-moll zongora versenye hangzott el Mária João Pires és a francia nemzeti zenekar előadásában vezényelt Emmanuel Krivin. Mozart C-moll szerenádja következik. 1782 nyarán Bécsben készült ez a darab. Elég sötét és szenvedélyes zene ahhoz képest, hogy ez egy szerenád.

Kedves hallgatóink, műszaki okok miatt nem a kiadott műsort sugározzuk. Előre elnézést kérek a kellemetlenségért, de bízom benne, hogy megtalálják a lelküknek való muzsikákat a kínálatunkban. Kérem, hallgassák a Notturnot.

Egy Ave Mária hangzott el Josquin des Prés muzsikája. Ravel egy súlyos lefolyású agyi betegséget kapott, egy kutatás szerint károsodott a bal agyféltekéje, és 52 éves volt, amikor a demencia máig azonosítatlan változata jelent meg nála. Az Alborada del Grazioso zenekari átiratát halljuk.

Az Alborada de Grazioso zenekari átirata hangzott el Ravel zenéje. A komponista egy ízben elvesztette, hogy hol is tartanak a hegedű zongora szonátában, és aztán fokozatosan elvesztette a beszédhez, az íráshoz, a partitúra olvasáshoz és a zongorázáshoz való képességét is. Jean-Barry Erguer szonátája következik.

Jean-Barrière G-dur szonátáját a Fouquet duó játszotta. Giovanni Battista Bovicelli, a késő reneszánsz és a korai barokk átmeneti korszakának olasz énekese, zeneszerzője, énekmestere volt. Nagyon gazdagon díszített dallamokat, áriákat írt.

Változatok palesztinai témájára. Giovanni Battista Bovicelli kompozícióját a Le Concert Brisé-t elővezényelt William Dongoa. Most Sibelius falusi szvittjét játssza a Dán Rádió koncertzenekara. Sibeliusról tudjuk, hogy szinte minden műfajban szívesen komponált, de a szimfóniát hozzá a legközelebb.

Sibelius Opus 98-as falusi szvittjét a dán rádiókoncert zenekara elővezényelt Hannu Koivula. Chopin hámorszkercója következik, aminek a legszebb része a lassú lírai közjáték, ami egy lengyel gyermekdal harmonikus színekkel. Juliana Avdyejeva zongorázik.

Juliana Avdyejeva játszotta Chopin Hámolsz hercóját. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Arthur Butterworth románcát hallgatjuk meg. Én megköszönöm, hogy velünk tartottak az éjszaka valamelyik részében, és el is búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ezekben a percekben érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. A helyszínről egy óra múlva jelentkeznek friss információkkal. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. 3 milliárd forintos költségvetéssel aszbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a tegnap esti kormányhatározatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátra lévő részére, a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. Szintén tilos a strandolás a szomszédos Velencén három fürdőhelyen, az északi

0: Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Színeljava következő összeállításában a 2025-ben bemutatott romantikus zenés néptánc film a magyar mennyegző zenéje szól. A műsor vendége K.L. Csaba rendező és K.L. Norbert zeneszerző. Színeljava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában most Csővári Csilla énekel, és Lajkó István zongorázik. Előadásukban Schumann, Grieg, Britten, Stenhammer és Sigurd von Koch gyönyörű dalai és vers megzenésítései kelnek életre. A május 21-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból, ma 16 óra 41 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Augusztus 15-e van. Szombat, az év 227. napja. Kezdjük rögtön a lemez újdonságokkal, hogy felcsigázzam a kedélyeket. Daniel Lozakovic és Alain Mercier Lost to the World című albumáról, Debussy a Lenhajú lány című prelüdje, és Philippe Sard La Chanson d'Hélène című filmzenéje szólal majd meg hegedű zongora változatban. A Lira együttes pedig Amy Beach Dusk in June című kórusművét fogja előadni. A Versailles születése című albumon Jean Titelouze első tónusú magnifikátjának egyik orgona verse és Nicolas Formé két kórusos miséjének krédója szólal meg. Ezekhez társul Borbély László 2025-ben megjelent Secrets, Titkok, Chopin érettkori zongora művei című koncertfelvétele, amelyről ma az F-moll fantáziát hallhatják. A zene előtt folytatjuk Karinthy Frigyes Molnár Ferenc paródiáját az Így írtok tiből. Az NDR második 20.000 oldalának első részében Andor szerelmi bánata már revolverlövéssel zárult. A második részben a hős még szelídebben, még okosabban és természetesen még végletesebben próbálja bizonyítani önmagának tökéletes közönyét. Na de olvasom is. Rendelt még egy ablakot, és kinézett a konyak kávéházán. Most már szelíden és csendesen mosolygott, mint egy kisgyermek, aki tudja, hogy mi illik, csendesen és okosan figyelte, vizsgálta önmagát. Öreg, illedelmes csecsemő lett, már csak ányos Laci és a menyasszonya iránti véghetetlen, tépő közöny élt benne. Az az érzés, hogy teljesen megfeledkezett róluk, és hogy már nem bánja őket, és már úgy unja az egészet, ezt a dolgot a menyasszonyával, mint a dögöt. Minden más kiszáll belőle. És okosan, kedvesen, szelíd mosollyal figyelte, kicsit gúnyosan figyelte, hogy patakzik elő két szeméből a véres könny, és hogy bömböl elő a torkából a sivalkodó sírás két óra hosszat megállás nélkül. Szerelem múlásán ne fogjon el bánat, énekelte zokogva, és pokolian mulatott rajta, hogy ez hogy meghatja őt, és azt is, hogy ha nem szeretsz, miért csaltál meg, és felállt, és egy slukra felhajtotta a marólúgot, pedig igazán nem egy szentimentális ember volt. Fizetek, mondta, és csak aztán esett össze. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de én imádom ezeket a nonsens szövegeket Karinthytól. Az első zenénk Michael Haydn G-dur szimfóniája lesz. MH jelzete 334, a P jelzete pedig a 16.

Krisztián Zacharias vezényelte a Lausanne-i kamarazenekart, előadásukban Michael Haydn G-dur szimfóniája hangzott el. Folytatjuk Daniel Lozakovics és Ellen Mercier Lost to the World című lemezének bemutatását. Claude Debussy, a Lenhajú lány című prelüdje az első prelüd kötet 8. darabja. Címét Le Comte de Lille skót dalokat utánzó költeménye ihlette. A zongora darab hegedű zongora változata Arthur Hartman átirata. Daniel Lozakovics hegedül, Ellen Mercier zongorázik.

Claude Debussy A lenhajú lány című prelüdje hangzott el Arthur Hartman átiratában. Daniel Lozakovics hegedült, Ele Mercier zongorázott. Franz Schubert Rosamunde című kísérő zenéjének a nyitánya lesz következő zenénk. Deutsch jegyzék száma 644. A bécsi filharmonikusok élén Riccardo Muti áll.

Elhangzott Franz Schubert, a Rosamunde nyitánya. A bécsi filharmonikus zenekart Riccardo Muti dirigálta. Bárdos Lajos játékos gyermekkar ciklusával folytatjuk. A Kutamén 1973-ban készült Lukin László verseire, három szólamú kíséret nélküli gyermekkarra. Három rövid darabja, a Sündisznó, a címadó Kutamén, avagy van-e ilyen magyar szó, és a Csibetanya. Bárdos a szöveg ritmusából, a hangutánzó szavakból és a nyelvi tréfákból formál zenét. A könnyed felszín mögött azonban pontos intonációt és igencsak precíz ritmusérzéket kíván az énekesektől. A Magyar Rádió gyermekkórusát Igó Lenke vezényli.

Bárdos Lajos, Kutamén, három gyermekkar hangzott el Lukin László verseire. A Magyar Rádió gyermekkórusa élén Igó Lenke állt. Johann Sebastian Bach 6. B-dur brandenburgi versenyével folytatjuk adásunkat. BWV jegyzékszáma 1051. Az Il Giardino Armonico muzsikál.

A Giovanni Antonini vezette Il Giardino Armonico előadásában csendült fel Johann Sebastian Bach 6. B-dur brandenburgi versenye. Elővesszük a Versailles születése című albumot, amelyről már hallhattunk egy-egy részletet. Többek között Jean Titelouze Magnificat című orgonaművéből is. A Magnificat az első tónusban című műből következik az Et Misericordia Eius tétel. Pierre Chappelot orgonál.

Pierre Chappelleau játszotta Jean Titeluz Magnificat az első tónusban című orgona művének Et Misericordia Eius tételét. Kodály Zoltán Galántai Táncok című műve következik, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényli.

A Ferencsik János vezette Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara előadásában hangzott el Kodály Zoltán Galántai Táncok című műve. Ismét a Lost to the World című lemez következik, rajta a Philip Sard filmzenéjével. Sard pályája szinte ezzel a művel indult. Alig múlt 20 éves, amikor 1969-ben Claude Sauté felkérte az Élet dolgai zenéjének megírására. Georges Delerue, a rendező eredeti választottja, éppen nem ért rá. Sard viszont már az első találkozásuk előtt megkomponálta a film fő témáját. Az 1970-ben bemutatott mozi egy autóbalesetet szenvedett férfi emlékein keresztül idézi fel egy szerelem történetét. A La Chanson d'Hélène Jean-Loup Dabadi szövegére készült melankolikus búcsúdal. Az eredeti felvételen a két főszereplő, Romy Schneider és Michel Piccoli énekelte. A film sikere Sard pályáját is elindította, Sautéval pedig 25 éven át dolgoztak együtt. A Lost to the World album a sanzonból szöveg nélküli, bensőséges kamaradarabot formál. Jérôme Ducrot hegedű zongora átiratát Daniel Lozakovics és Ellen Mercier játsza.

Philippe Sardes La Chanson de l'Inde című darabja hangzott el az Élet dolgai című film kísérő zenéjéből Jérôme Ducrot átiratában. Daniel Lozakovics hegedült, Elemercier zongorázott. Opera muzsikával folytatjuk adásunkat. Giuseppe Verdi A szicíliai vecsernye című művéből következik az előjáték, a jelenet és procsida áriája. Ó Patria, ó cara Patria, ó tu Palermo. Mindez a második felvonásból. Kovács Kolos énekel, a MÁV szimfonikus zenekart Oberfrank Géza vezényli.

Giuseppe Verdi a Szicíliai Vecsernye című operájának második felvonásából hangzott el előjáték jelenet, valamint Procida áriája. Kovács Kolos basszusát hallották, a MÁV szimfonikus zenekart pedig Oberfrank Géza dirigálta. Luigi Boccherini híres C-dur vonós ötöse következik az Éjszakai őrjárat Madridban, opusz 30, numero 6. Manfredo Krémer és Pablo Valetti játszik hegedűn, Angelo Bartoletti brácsán, Bruno Coxe, valamint Antoine Ladret cellón.

0: hangzott Luigi Boccherini, opusz 30 numeró 6-os C-dur vonós ötöse az éjszakai őrjárat Madridban. Manfredo Krémer és Pablo Valetti játszott hegedűn, Angelo Bartoletti brácsán, Bruno Coxe, valamint Anton Ladret cellón.
1: Műsorajánló. A Szénejava következő összeállításában a 2025-ben bemutatott romantikus zenés néptánc film a magyar mennyegző zenéje szól. A műsor vendége K.L. Csaba rendező és K.L. Norbert zeneszerző. Szénejava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este Georges Bizet Gyöngyhalászok című háromfelvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Krisztina Mkhitaryan, Juan Diego Flores, Ludovic Tézier és Ivo Stanchev énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Daniele Rustioni irányítja. A május 17-i előadás felvétele a Bécsi Állami Operaházból. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban.
2: István lett a fejedelem. A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Folytatjuk a Versailles születése című albumot és Nicolas Formy két kórusos miséjét. A múlt héten hallott Glória után most a Credo következik. A terjedelmes hitvallás szöveg zenéje a két eltérő fekvésű énekes csoport felelgetésére épül. Szólót énekel Laurence Poudreau és Clara Penalva szoprán, Axel Saint-Cyrel alt, Varga Tóth Attila kontratenor, Loïc Poulin, valamint Lancelot Lamotte tenor, továbbá Noé Chapolar bariton és Roland Tenvege basszus. A Versailles királyi opera kórusát, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát, valamint a Consort Musica Vera együttesét Jean-Baptiste Nicolas vezényli.

Nicolas Formé két kórusos miséjéből hangzott el a Credo tétel. Szólót énekeltek Laurence Poudreau, Clara Penalva, Axel Saint-Cyrel, Varga Tóth Attila, Loïc Poulin, Lancelot Lamotte, Noé Chapolard, valamint Roland Tenverge. A Versailles királyopera kórusát, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát és a Consort Musica Vera együttesét Jean-Baptiste Nicolas vezényelte. Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájából következik a híres Fúriák tánca. Az Il Pomodoro együttesét Maxim Emeljanicev dirigálja.

A Maxim Emeljanice vezette Il Pomodoro előadásában csendült fel Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operájából a Fúriák tánca. Dohnányi Ernő ünnepi nyitánya lesz következő zenénk, amely a Főváros Egyesítésének 50. évfordulójára készült, akárcsak Bartók Béla táncvittje, valamint Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa. Az 1923-as ősbemutatót ráadásul maga Dohnányi Ernő vezényelte. A nagyszabású szonáta formában íródott mű Dohnányi saját témái mellett a szózat és a himnusz dallamait is megszólaltatja, a végén pedig majd egy hihetetlen ünnepi ellenpontban találkozik valamennyi zenei réteg. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.

Dohnányi Ernő opusz 31-es ünnepi nyitánya hangzott el, a Nemzeti Filharmonikusok élén Kocsis Zoltán állt. Amy Beach az első amerikai nő volt, akinek nagyszabású szimfóniáját jelentős zenekar mutatta be. Zongora művészként és komponistaként egyaránt sikeres pályát futott be, műveiben az amerikai késő romantika hangját egyéni harmónia világgal kapcsolta össze. A Dusk in June 1917-ben jelent meg Sarah Teasdale versére négy szólamú női karra. Az alkonyi tájban a madarak örömteli éneke és az ember vágyakozása találkozik. Beach sűrű kromatikus harmóniái pedig sokáig késleltetik a feloldást. A Lyra Rising című albumán a hattagú női ének együttes a cappella szólaltatja meg a művet.

Miami Beach Opus 82-es Dusk in June, júniusi alkonyat című kórusműve hangzott el a Lyra énekegyüttes előadásában az együttes új Rising című albumáról. Wolfgang Amadeus Mozart 313-as köhüljegyzékszámú G-dur fuvola versenyével folytatjuk adásunkat, már csak azért is, mivel idén 270 éve született Mozart, ünnepeljük ezt tehát egész 2026-ban. A fuvola szóló de Jean-Pierre Rampal játsza, az izraeli filharmonikus zenekart Zubin Méta vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 313-as köhögjegyzékszámú G-dur fuvola versenye csendült fel. Jean-Pierre Rampal játszott fuvolán, az izraeli filharmonikus zenekart Zubin Méta vezényelte. Megkezdjük Borbély László Secrets, Titkok, Chopin érettkori zongora művei című albumának bemutatását. Borbély László a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, nemzetközi hangverseny élete mellett pedig kivételesen gazdag diszkográfiával büszkélkedhet. Több mint 20 szólóalbumán a baroktól a kortárs zenék terjedő repertoárt rögzített. A Hunnia Records gondozásában 2025-ben megjelent Secrets élő koncertfelvétel. 7 művet foglal magába, az F-moll fantázia mellett 2 empromptűt, a Barcarollát, a 2 Opus 62-es Nocturnt és a Polonész fantáziát. A lemez a Native DSD 2025-ös szavazásán elnyerte az év klasszikus szóló hangszeres albumának járó díjat. Most a programnyitó darabját, Frédéric Chopin F-moll fantáziáját hallhatják Borbély László előadásában.

Frédéric Chopin opus 49-es F-moll fantáziáját Borbély László zongorázta. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely nem mellesleg kedvenc szimfóniám Antonin Dvorzsáktól. Ez pedig az opus 88-as 8. G-dur szimfónia. A Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

0: Elhangzott Antonin Dvorzsák opusz 88-as 8. G-dur szimfóniája. A Budapesti Fesztivál zenekar élén Fischer Iván állt. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető szombatot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Szénejava következő összeállításában a 2025-ben bemutatott romantikus zenés néptánc film a magyar mennyegző zenéje szól. A műsor vendége K.L. Csaba rendező és K.L. Norbert zeneszerző. Színe java. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Aspetta, aspetta, cara sposina.
1: A lemezelő következő adásában a júliusban elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét, szép orgánumát.
3: Óriási iskola, de ez azt jelentette, hogy ha a zenés végjáték ment az ember előtt, akkor 3 hétig lehetett próbálni, ha operett ment, akkor 4-ig. Tehát az, hogy zseblámpával tanulta az ember a Mózes szövegét a tájbuszon, az egy teljesen érthető dolog volt.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra. Egyházzene.
4: Köszöntöm a Muzika Szakra hallgatóit, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Augusztus 15-e a katolikus egyházban fő ünnep, amikor Szűz Mária mennybevételére emlékeznek világszerte. A katolikus teológia szerint Mária halála után testestől, lelkestől vétetett fel a mennybe, ahol ott királynővé koronázták. A zenetörténet pedig bőségesen rendelkezik olyan művekkel, amelyek Mária mennybevételét éneklik meg, vagy királynőként fohászkodnak hozzá. Mai adásunkban ezekből válogatunk. Elsőként Kocsár Miklós Assumpta est Maria kezdetű művét hallgatjuk meg. A szöveg fordítása a következő. Mária felvétetett a mennybe, örvendeznek az angyalok, dicsérve áldják az Urat. A művet a Kantémusz gyermekkar és a Promuzika leánykar előadásában halljuk. Harangokon közreműködik Harman Ágnes, Szabó Dénes vezényel.

Kocsár Miklós Assumpt Mária kezdetű műve után egy ritkábban megzenésített, ám annál plasztikusabb himnusszal folytatjuk. Vidi speciózám, sicut columbam. Láttam a szépségest, amint galamként emelkedik a vizek folyásai fölé. Ruháiból felbecsülhetetlenül drága illat áradt. Körülvették őt, mint a tavasz napjait, a rózsák virágai és a völgyi liliomai. Ki ez, aki a pusztából fölemelkedik, mint a füstoszlop, mirha és tömjén illatával? Ezt az impresszionista hangulatú szöveget már sok évszázaddal ezelőtt is énekelték. Most a spanyol reneszánsz szerző Tomás Luis de Victoria megzenésítésében hallgatjuk meg a La Capella Real de Catalunya és a Hesperion együttes előadásában. Vezényel Jordi Savall.

Tomás Luisa Victoria, Vida Speciosam Sicut Columbam kezdető hadszólamú motettája szólt a La Capella Real de Catalunya és a Hesperion együttest Jordi Savall vezényelte. A Salve Regina, azaz Üdvözlégy mennyeknek királynője, egy sokkal gyakrabban megzenésített szöveg. Üdvözlégy királynő, irgalmasság anyja, életünk, édességünk és reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Éva száműzött fiai, hozzád sóhajtozunk, nyögve és sírva egy könnyek völgyében. Hallgass ránk, szószólunk, fordíts felénk irgalmas szemeidet, és Jézust, méhed áldott gyümölcsét e száműzetés után mutasd meg nekünk. Ó kegyes, ó jóságos, ó édes szűz Mária! Schubert több apparátusra is feldolgozta a szöveget. A kíséret nélküli kórusra készült változat légiesen szólítja meg Máriát, majd leereszkedik a síralomvölgybe, hogy onnan kiuthasson. A Birnauer Kantorei koncert felvételét halljuk, mely 1997 nyarán készült a Mátyás templomban.

Franz Schubert 386-os Deutsche jegyzékszámú Salve Reginája után egy szoprán szólóra, kórusra és zenekarra írott művel zárjuk mai összeállításunkat. Joseph Haydn Ave Regina Coelorum kezdetű himnusza következik. A szöveg magyar fordítása: üdvözlégy, egeknek királynője, üdvözlégy az angyalok úrnője, üdvözlégy, gyökér, üdvözlégy, kapu, aki által a világ világossága felragyogott. Örvendj, dicsőséges szűz, mindenkinél szebb, Isten veled, ó igen szépséges, és esdj érettünk Krisztusnál. A többtételes barokkos ihletésű művet Inga Nielsen, a Stuttgarti kamarakórus, a Württembergi kamarazenekar Heilbronn tolmácsolásában halljuk, Frieder Bernius a karmester.

0: Joseph Haydn Ave Regina Coelorum című művét hallottuk. Inga Nielsen és a Stuttgarti Kamarakórus énekelt, a Württembergi Kamarazenekar Heilbronn élén Frieder Bernius vezényelt. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mária himnuszok különböző megzenésítéseiből hallhattak válogatást. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is köszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap este a Kamara.hu fesztivál november 22-i hangversenyét idézzük fel. A fesztivál Pablo Casals gazdag életművére alapozta tematikáját. E koncert műsorán rajta kívül De Falla, Kodály és Franz Schubert egy-egy alkotása hangzik el, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá. Pablo Casals szelleme. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Muzsikáló bakony.
1: Azt gondolom, hogy aki eljön egy-egy programra, talán más emberként is megy haza, vagy másképp néz magára egy-egy helyzetben, mert ugye a természet legnagyobb erőssége, és a legnagyobb lehetőségünk, hogy felfedezzük, hogy bennünk van a természet, és a zene is, és egyik nélkül sem érdemes túl sokat létezni.
0: Pompakedvelő Eszterházy Miklós kiállítása Fertődön.
2: Ez a háborús trauma a kultúrában fog feldolgozódni, és megkapjuk a rokokó Eszterházy kastélyt, Haydnt, megkapjuk a Marionett színházat, az operaházat, és megkapjuk a magyar

0: a nemesi testőrséget, ahol gyakorlatilag a magyar irodalom kiemelkedő alkotói fognak iskolázni.
1: Alsóörsön játszik a Veszprémi Pannon Várszínház.
2: Július-augusztusban egy szinte teljes évadot játszunk, szinte minden nap játszunk valahol.
1: A mai súgójukban áttekintjük még a székesfehérvári királyi napok program kínálatát. Betekintünk az István a király Veszprémi előadásának készületeibe, hírt adunk a közelgő protestáns sokadalomról és a 40. mesterségek ünnepéről is. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Varázslatos találkozásra hívja a természet és a zene szerelmeseit szombattól a Bakony. A tavalyi hagyományteremtő siker után a muzsikáló Bakony idén még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődő közönséget, egy egész héten át csendülnek fel a dallamok ezen a sokszínű vidéken. A részletekről Antal Zsuzsanna zeneterapeutát, a szervező Bakony Karta Egyesület elnökét kérdezte Bolla Milán.
3: A Bakonyról az embereknek elsősorban a természet, az erdő, a kirándulóhelyek, a cuhapatak, kanyargó völgye, festői környezete, a vasút alagútja, a viadukt jut eszébe, de hogyan kell életre a muzsika a Bakonyban?
4: Mindenben benne van a zene, mert minden él. És azt gondoltam én is, amikor tavaly elindítottuk ezt a muzsikáló Bakony kezdeményezést, hogy az erdő az nem csak egy díszlet. Mindenben ritmus van, mindenben élet van. Ahogy az évszakok változnak, ahogy reggel fel kell a nap és éjjel fel kell a hold, ahogy az ember lélegzik, a madarak elköltöznek, visszatérnek, ebben mind-mind ritmus van, zene van, és elegendő, ha kimegyünk az erdőbe és csak picit csendben vagyunk. És épp amennyire a zenének a csend egy nagyon fontos része, épp annyira a természetnek is ez egy nagyon fontos eleme, hogy meghalljuk az ottani hangokat és a zenét. És ezt az ökoszisztémát, ezt az egységet kívántuk megmutatni, és másképp a zenét közel hozni az emberekhez, egyszerre a zenét és egyszerre a természetet.
3: A programok mennyire szólnak a helyieknek, illetve a máshonnan odalátogatóknak, és ha jól értem, akkor itt a muzsika, a zene mellett más események is kapcsolódnak ehhez a programhoz.
4: Épp annyira a helyiekről és a helyieknek szól, mint amennyire az ország bármely tájáról várjuk a vendégeket erre a teljesen ingyenes és egy héten át több helyszínen megrendezésre kerülő programra. Azért is mondtam, hogy a helyieknek és a helyiekről is szól, mert hogy a Bakonyt úgy mutatja meg, ahogyan a helyiek látják. Nem lesznek nagy kivetítők, nem lesz nagy fesztiválos hangulat. Ami lesz, az viszont az Isten teremtett erdeje, kedves helyi lakosok, és egyébként nagyon széles spektrumban változatos muzsika. Azért is mondom, hogy széles spektrumban, mert hogy a klasszikus zenétől a népdal énekesekig, mert hogy több népdalos és népzenészünk is fellép az idei programsorozatban, ám de lesznek zeneterápiával, hangterápiával foglalkozó szakemberek, akik a csendet és a zenét úgy hozzák közel a turistáknak, ahogy azt még szerintem nem nagyon hallották, mert hogy helyszíneink között például Jászdon a Szentkút, ahol a megnyitó programunk augusztus 15-én szombaton indul, és ott Sebestyén Márta és Andrejszky Judit lépnek fel. Az egy jobban ismert helyszín, de az is egy erdei helyszín, és a zene különleges mélybefogadására alkalmas helyszín. És lesznek olyan helyszíneink is, mint például a Csingervölgyi olvasókabin, ahová egyébként, aki nehezebben mozog, autóval is ki tud jönni, de gyalogosan is érdemes felkeresni a helyszínt, vagy Németbánya, egy kincses ládája a Bakonynak, egy zsákfalu, vagy Tés, a tési malmok, és sorolhatnám is, érdemes is megnézni egyébként ennek az ingyenes programnak a különböző helyszíneit. Mert hogy Gictől kezdve számtalan helyszínen adunk programot, és igen, nem csak zene lesz, hanem lesznek túrák és egyéb kiegészítő programok is, például Döbröntén, mert hogy ezt a nyugati szegletét még nem is említettük, ahol lesz egy mesemondó is és zenész, ám de még mielőtt a mesemondó még eljutnánk, kínálunk egy túravezetővel egy izgalmas túrát, aki az Ödönforrásig például eljuttatja a csoportot, akit érdekel nem csak a zene, hanem a természeti, És mire odaérünk egy zenei helyszínre, addigra picikét másképp nézünk a tájra, kicsikét másképp foglalunk helyet benne. Lesz egy csend túránk is.
3: Csendben kell lenni?
4: Pontosan. És ami a legizgalmasabb, hogy mindez vadászkürtösök zenéje után elindul a csend túra. Ez például Ugott huszárok előpusztán lesz egy programunk, amunk, ami én azt gondolom, hogy kellőképp különleges ahhoz, hogy a Bakony Kártának ezt a muzsikát

0: egyszerre érdemes kipróbálni.
1: Említetted Sebestyén Mártát, Andrejszky Juditot, akik ugye a nyitó napon, a nyitó eseményen lépnek fel, augusztus 15-én szombaton. Kik lesznek még, hát most a teljeség igénye nélkül, akikkel találkozhat a közönség?
0: Aki nem a népdal és a népzene iránt érdeklődik, vagy kevésbé a klasszikus zene iránt érdeklődik, az ő számukra szerintem ismerősen csenghet Lantos Zoltán neve, akik ugye 2022-ben az év hegedűse is lett.
1: Ugye jazz hegedű.
0: Jazz hegedű, így van. És egyébként most a könyvhéten megjelent egy könyve is, tehát hogy ő is sokoldalú tehetség, és ő 2 évet töltött egyébként Indiában, mint ösztöndíjas, tehát az ő zenei stílusán, az improvizáció stílusában nem csak a hazai zenei kultúrát fogjuk felismerni, hanem az indiai zene. Ravi Shankar szerintem sokaknak ismerősen cseng, ám de olyan a Bakonyban működő zenészeknek is lehetőséget kívántunk biztosítani, akik például a helyi zeneiskolákban dolgoznak, egyébként nem csak zenetanárok, hanem kiváló muzsikusok is, így Illés Csaba is fellép, lesznek amatőr zenészeink, de lesz tábortüzes éneklés például Gilice Tamással, amely egy könnyedebb stílusba is elviszi a hallgatókat. Lesznek, ahogy említettem már, zeneterapeuták, én magam is képzett zeneterapeuta vagyok. Jó magam Kövi Bálinttal fogok zenélni Németbányán, de lesz például lélekmasszőr, aki szintén, vagy Szántó Dóra Viola, aki handpennén is énekel, szól másképp a zenével az emberekhez, vagy az emberi lélekhez és lélekről, és tényleg a teljeség igénye nélkül, mert hogy például Navratil Andrát is érdemes, hiszen ő a természet nagykövete is, ő is fellépő például Döbröntén az Ödön forrásnál.
1: Ha valaki elmegy mondjuk egy ilyen zeneterápiás programra, mire számíthat?
0: Azt szoktam mondani, hogy digitális detox, és tényleg ezt tudom mondani. Terápiára nem kell számítani értelemszerűen, ez egy zenei élmény lesz. Arra számíthat, hogy azon kívül, hogy relaxált, talán saját magához közelebb jutó emberként fog felállni a program végén, mint ahogy bejött a programra, olyan saját élménnyel gazdagodik, amelyben lehet, hogy még nem volt korábban része, mert aki nem zenél, gyakran fél attól, hogy mondjuk egy zenei eszközhöz nyúljon. Talán amikor az ember otthon a gyerekeivel, unokáival játszik, akkor maga is felfedezte, hogy milyen szépen szól valami hangszer jellegű eszköz, amelyhez nem kell komoly előképzettség. És ha ezt egy jó csoportvezető, egy képzett zeneterapeuta segíti ezt a folyamatot, akkor még ott adott helyen először egymást látó csoportok is meglepő számukra, döbbenetesen meglepő személyes élményhez juthatnak. Engedj meg Milán egy tavalyi élményemet, mert hogy Bakonybélben dolgoztam egy csoporttal, ugyanúgy a muzsikáló Bakony keretében, jöttek innét, onnét, amonnét emberek, jó néhány embert nem ismertem. És megszólalt a zene a program végére. És az emberek a program végén ültek, és ők is részt vettek a zenében. És nem lehet hibázni, csak szép hangokat lehet kiadni, és ilyen hangeszközök megszólaltatására is lehetősége lesz, aki velünk tart ebben a csodálatos kalandban.

0: muzsikáló bakony egy egész héten át várja a természet és a zene szerelmeseit. A zene szerelmese volt a pompa kedvelő Eszterházy Miklós is, akinek felbecsülhetetlen kulturális hatását máig élvezzük, de róla emberként kevesebbet tudunk. Fertődön most önálló kiállításon ismerhetjük meg közelebbről. Mihály Anikó Várkonyi Gábor kurátorral beszélgetett.
1: A kultúra teremtő katona, pompakedvelő Eszterházy Miklós pályája, a Fertődi Eszterházy Kastély időszakos kiállításának a címe. Nagyon keveset tudunk erről az Eszterházy Miklósról, a közvélemény inkább fényesként tartja őt nyilván. Mi adta az ötletét ennek a kiállításnak?
2: A kiállítás ötlete körülbelül 2 évvel ezelőtt született meg. Tótáron művészettörténész kollégámmal együtt gondolkodtunk azon, hogy a Fertődi Eszterházy kastélyról most már van egy nagyon szép kiállításunk. Viszont az építtető, pompakedvelő Eszterházy Miklósról alig beszélünk. Életrajzi monográfia sem született még róla. Ő az, aki József Haydnt alkalmazta a Fertődi Eszterházy kastélyban.
1: A kiállítás kronológikusan követi az életét. Kérlek, hogy mutasd be egy kicsit a kiállításnak a koncepcióját. 5 teremben járhatjuk végig azt az életutat, amit Eszterházy Miklós bejárt.
2: A kiállítás koncepciójának az egyik legerősebb eleme, hogy Eszterházy Miklósnak nagyon komoly katonai karrierje volt. A 17. századtól kezdve az Eszterházy családban teljesen általános és elfogadott volt az, hogy katonai pályán indulnak el. Éppen ezért a első teremben a 17. században indulunk, az Eszterházy család felemelkedését mutatjuk be, illetve bemutatjuk azokat az Eszterházy katonahősöket, akiket aztán később a 18-19. Században is az Eszterházy család lényegében a saját identitásához illesztett, rájuk mindig is nagyon büszkék voltak, tehát a legelső történelmi dátum az 1652-es vezekényi csata, ugyanis ebben a csatában egy török ellenes csatáról van szó, 4 Eszterházy halt meg, és a 4 Eszterházynak az emlékét talán mondhatom úgy, hogy a mai napig is őrzi az Eszterházy család, tehát innen indítjuk el, hogy az Eszterházy családban a katonai karrier az egy általános és elfogadott tevékenység volt. A 18. század tehát a következő termek már fényes vagy pompakedvelő Eszterházy Miklós karrierjére koncentrálnak, ahol azzal szembesültünk, hogyha valaki rákeres, hogy pompakedvelő Eszterházy Miklósról milyen ábrázolások, milyen festmények vagy metszetek születtek, akkor egy ilyen nagyon lágyarcú arisztokratát ismerhetünk meg, teljes mértékben összhangban van azzal a rokokó világképpel, amit maga az Eszterházy kastély Fertődön sugal. Arisztokrata, aki szereti a reprezentációt. Viszont ha megnézzük az ő pályára való orientálódását, vagy az indulását, akkor kiderül, hogy ő a kora fiatalságától kezdve rögtön a királyi és császári hadseregben kezdte a szolgálatát, harcolt az osztrák örökösödési háborúban, harcolt könnyű lovasságnál, de az igazi nagy katonai karriert azt egy gyalogezred parancsnokaként tölti be. Ezt a gyalogezredi parancsnoki időszakot állítja a kiállítás a középpontban, erre hívja fel a figyelmet, ami azért nagyon fontos, mert ez a 7 éves háború időszaka. 1756-tól 1763-ig zajlott ez a háború. Winston Churchill a 20. században tett egy olyan kijelentést, hogy hát az igazi első világháború az a 7 éves háború volt. Tehát, hogy ennek egy nagyon nagy globális hatása is volt. Mi számunkra ebből az a nagyon fontos, hogy Nagy Frigyes porosz uralkodó Ausztriától, Mária Teréziától Sziléziát nagyon szerette volna elhódítani. Bizonyos területi nyereségekre Poroszország egyébként szert is tett, a porosz uralkodó hadserege Prágát veszélyezteti, és ebben a hadműveletben akadályozza meg a Kolini csatában Eszterházy Miklós a porosz uralkodót ebbéli szándékában, gyalogezredével áttöri a porosz vonalakat, visszaszorítja a porosz hadsereget. Ezért a hadi tettéért Eszterházy Miklós elsőként kapja meg a Mária Terézia katonai rendet, amit ekkor alapítanak. Nagyon komoly katonai pályafutást hajt végre. Ezután a katonai pályafutás után következik majd mindaz, amiről igazából Eszterházy Miklóst a magyar nagyközönség ismerheti.
1: Említetted ezt a Mária Terézia katonai rendet, a kiállításban ezt is láthatjuk, illetve még olyan tárgyakat, amelyek azt hiszem, hogy különleges pozíciót foglalnak el. Nekem például a legjobban az a meisseni porcelánkészlet tetszik, amelyen háborús jelenetek vannak.
2: Nagyon törekedtünk arra, hogy ez ne csak egy szöveges történetmondás legyen. A műtárgyak összeválogatásában igyekeztünk arra törekedni, hogy minden oldalról megvilágítsuk Esterházy Miklós személyiségét. A Meissen-i porcelán azért nagyon különös, mert a Meissen-i porcelán az gyakorlatilag a 18. század elején jön létre. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen drága luxuscikk volt. Esterházy Miklósról leírják, hogy pont ebben a Prága környéki hadi helyzetben ő annyira adott a rangjára, hogy a csata szünetében porcelánban szolgáltatta föl maga számára a teját, ugyanis a tej akkor már itt van Európában, és hát Esterházy is hódol a tejázás élvezetének. Sárváron a Nádasdy Ferenc Múzeumban, amikor a kiállításhoz műtárgyakat válogattunk, hát elsősorban fegyverekre gondoltunk. A kiállításban egy gyönyörű szép 18. századi szabják, pisztolyok kerültek kiállításra. Egyszer csak ez a meissen-i porcelán ütötte meg a szemünket, és amikor közelből megnéztük, hogy hát ezen a porcelánon csata jelenetek vannak, sőt, ha valaki közelről megnézi, akkor a lovas csata jeleneteknél még talán az is felismerhető, hogy itt könnyű lovas magyar huszárok harci jelenetei jelennek meg. Rögtön összekapcsoltuk, hogyha a meissen-i porcelán csata jeleneteket ábrázol, akkor ez feltehetőleg valamilyen osztrák megrendelésre, vagy ne adj Isten, talán magyar arisztokrata megrendelésre készülhetett, úgyhogy tökéletesen illeszkedik Esterházy Miklós személyiségéhez. Maga a porcelángyár reflektál az éppen aktuális helyzetre. Ritkán kiállított műtárgyegyüttesről van szó. Ez az egyik legkülönlegesebb műtárgyegyüttes, ami a kiállításban szerepel, csak Esterházán látható.
1: Érkezünk meg akkor az ötödik terembe, már a rokokó főurat testesíti meg, és talán ennek a kifejezője is az a tűlszínű háttér, ami az egész teret meghatározza. Az is különleges, hogy egy Goethe idézetet látunk ennek a szobának a bejáratánál. Megbámultuk a fényes kivilágításokat, a lángoló tündérpalotákat, amelyekkel a küldöttek versengve igyekeztek egymást túlszárnyalni. Esterházy hercegé azonban valamennyin túltett.
2: 1764-ben vagyunk, ekkor már lezárult a 7 éves háború. Frankfurtban Mária Terézia fiát, a majd leendő második József uralkodót római királlyá választják. Ezen a frankfurti királyválasztáson természetesen Esterházy Miklós ott volt, és ami egy nagyon érdekes szellemi kapcsolatot teremt, hogy ott van a fiatal Goethe is. És hát lehet azt mondani, hogy ez a Goethe idézet adja Esterházy Miklósnak a becenevét, a pompakedvelő vagy fényes Esterházy Miklóst, mert kiderül, hogy az ő általa rendezett díszkivilágítás, amivel itt a főurak, arisztokraták versengtek a városban, Goethe ítélete szerint ez volt a legcsodálatosabb.
1: A kiállítás címe Kultúra kedvelő Esterházy Miklós. Mire gondoltatok akkor, amikor ezt is beemeltétek a kiállítás címébe, és nem csak a katona Esterházyt állítjátok a középpontba?
2: Esterházy Miklós magáról a rokokó kastélyról ismerjük. Az a gondolat fogalmazódott meg, ami a kiállításnak kicsit egy ilyen rejtett értelmet is szeretne adni, hogy egy 18. századi háború az egy nagyon brutális dolog. Esterházy Miklós ebből a háborúból nyilvánvalóan valamiféle traumával érkezik meg. És ezután ő rögtön, ahogy vége van 1763-ban a 7 éves háborúnak, ő szinte azonnal elkezdi Esterházán a most látható kastélynak az építését. És hirtelen az ötlött föl bennünk, hogy ez egy traumafeldolgozás. Tehát, hogy amit a háború elvesz pusztításban, én azt most visszaadom. Olyan tevékenységekbe fog, ami mondjuk egy katonával nem feltétlenül egyezik meg. De minthogyha Esterházynál azt tapasztalnánk, hogy ez a háborús trauma a kultúrában fog feldolgozódni, és megkapjuk a rokokó Esterházy kastélyt, Haydnt, megkapjuk a Marionett Színházat, az Operaházat, és megkapjuk a Magyar Nemesi Testőrséget, ahol gyakorlatilag a magyar irodalom kiemelkedő alkotói fognak iskolázni.

0: Eszterházy Miklós kiállítását Fertődön lehet megtekinteni. Székesfehérváron pedig megkezdődtek az idei királyi napok. Az esemény valójában 10 napon át párhuzamosan futó fesztiválok sorozata, melynek még felsorolni is hosszú lenne a programjait. Gruber Nórát, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ kommunikációs munkatársát hívtam fel, hogy adjon ízelítőt a kínálatból. Több mint egy hétig tartanak a Székesfehérvári királyi napok. Egy nagy múltú és sok helyszínen zajló fesztivál ez, és bizonyára minden évben kérdés, hogy a jól bevált programok vagy az újdonságok domináljanak. Önök hogyan gondolkodtak az idén?
1: Az a helyzet, hogy mindegyikre szükség van az az évek tapasztalata, tehát hogy természetesen ez már nem csak a székesfehérváriaknak szóló rendezvény, hanem viszonylag egy országos vagy akár nemzetközi fesztivállá is kinőtte magát, hiszen ugye része a Királyi Napok Néptánc Fesztivál is, ahova külföldi vendégek is érkeznek. Viszont nagyon sok a fehérvári néző és látogató, éppen ezért nem szabad mindig csak a hagyományokra hagyatkozni, hanem kellenek az újítások, új játékelemek, új helyszínek bevonása, új koncertek, tehát vannak természetesen ugye mindig visszatérő fellépők, de azért kell az újítás is mindig, de megvan azért a hagyományos vonala is a fesztiválnak.
0: Már csak a programokat olvasva így nem székesfehérváriként is az volt az érzésem, hogy ez egy olyan nagy családi ünnepe a városnak, amiben mégis nagyon jó kívülről is bekapcsolódni. Mik azok az állandó programok, amik a fehérváriaknak már nagyon ismerősek, de kihagyhatatlanok lennének a fesztivál szempontjából?
1: Hát, ha egy időrendben sorban haladunk, akkor idén is az egész Királyi Napok Fesztivál a Nemzetközi Néptánc Fesztivállal indul. Ugye itt van egy hatalmas múltú néptáncegyüttes, az Alba Régián néptáncegyüttes, akik ilyenkor mindig hívnak különböző külföldi vendégeket, külföldi tánccsoportokat. Ez idén is így lesz, Chiléből, Mexikóból, Szlovéniából, Bulgáriából érkeznek tánccsoportok, és a hatalmas színpadunkon, az Icsi Ligetben, az Icsi színpadon egy-egy este birtokba veszik ezek a különböző nemzetek a színpadot. És egyébként emellett délutánonként rendszeresen gyerekprogramokat, foglalkozásokat, mini táncházakat tartanak a fő utcán különböző pontokon. Ez azt gondolom, hogy egy igazi színfoltja a fesztiválnak, hiszen ugye minden évben más-más külföldi vendégek érkeznek, viszont maga a néptánc az ilyen értelemben állandó és visszatérő. Ami még egy színfoltja, de állandó jelleggel jelenlévő szereplője a fesztiválnak, azok az óriás bábok. Azt gondolom, hogy azért így az országban is, hogyha valaki meghallja, hogy székesfehérvári királyi napok, akkor a néptánc mellett az óriás bábok jutnak eszébe, és a történelem. Ugye ezek az óriásbábok azért készültek el 2013-tól kezdve, hiszen először egy koronázási szertartás játékon belül szerepeltették ezeket a bábokat, amikor a Vörösmarty Színház közreműködésével létrehozták az egy-egy árpádházi királyunknak a koronázását, és azt a történelmi korszakot megidézték, amikor ezek a bábok, illetve hát ezek a királyok éltek. Viszont természetesen ezeket a bábokat ugye megtartjuk, és szerepeltetjük a városba szerte ilyenkor is, és az év többi pontján is. Ezek a bábok felvonulnak augusztus 20-án, egy grandiózus történelmi felvonulásra készülünk mindig, amikor régi zenei együttesek, hagyományőrzők, és a most már 25 tagú óriás bábcsalád végigvonul a belvároson, egy hangos, zajos, színes felvonulással. Én azt gondolom, hogy ezek a bábok akár jelképei is lehetnek Fehérvárnak, és a legkisebbektől a legidősebbekig tátott szájjal nézik a mai napig, amikor megjelennek és felbukkannak ezek az óriások a fő utcán. Úgyhogy ezt a két dolgot emelném így ki igazából, de hát természetesen azért mindig számítanak populáris zenei koncertekre, ami idén is lesz, két nagy koncertünk az Icsi színpadon, van egy történelmi kis fesztiválunk, a koronázási ünnepi játékok, ami 4 napon keresztül egy középkori belvárost és egy középkori hangulatot teremt meg az Icsi Ligetben, a fő utcán és a Városház téren. Az Icsi Ligetben konkrétan tábort vernek a hagyományőrzők, és ott is alszanak rendesen, és reggel fölkelnek, és bemutatókat tartanak, és be lehet szállni, kardot lehet ragadni a gyerekeknek, kipróbálni mindenfélét. Úgyhogy ez a történelmiség, az óriásbábok és a néptánc fesztivál az, ami fixen mindig állandó.
0: Melyek az idei újdonságok?
1: Újdonságként idén egy helyszínt is behoztunk, egy új helyszínt. Ugye évről évre azért a nagy zajos, több ezer embert megmozgató főhelyszín az Icsi ligeten, illetve az Icsi színpadon kívül észrevettük, hogy kellenek a kis, hát most ilyen modern szóval élve csillezős, vagy ezek a kuckózós helyek, programok, ahol azért lehet kellemesen beszélgetni, szórakozni, szól valami jó kis zene a háttérbe. És idén a Szent István Bazilika mellett lévő Szent Anna kápolna előtti téren rendezünk be egy ilyen kis békeszigetét. Augusztus 21-én és 22-én pénteken és szombaton délután 5 órától DJ-k fognak hangulatot teremteni ezen a téren, és élő zenével érkeznek az esti órákban, pénteken a Jánoska Ensemble, szombaton pedig a Vintage Dolls együttes. És hát igazából tényleg arra készülünk, hogy ez egy ilyen beszélgetős, de ugyanakkor egy ilyen modernebb és minőségi kulturális szórakozásra. Tehát nem a nagy tomboló tömeges közönségre hívjuk az embereket, hanem arra, hogy egy picit le tudjon ülni, odafigyelni arra a hangra, odafigyelni arra a zongorára, arra a hegedűre, és ezt az Anna Pont nevezetű helyre álmodtuk meg. Úgyhogy így is hívjuk, így is lehet megtalálni a műsortervben, hogy Anna Pont. És akkor mögötte vannak mindig felsorolva a DJ-k, illetve a fellépők.
0: Lesznek klasszikus zenei programok is, és azt hiszem, hogy a Bartók Rádió hallgatói közül többen különös érdeklődést tanúsítanak ezek iránt. Melyek lesznek a klasszikus zenei programok?
1: Klasszikus zenei programokként természetesen augusztus 20-át emelném ki elsősorban, amikor Kodály Zoltán Hári János című daljátékát fogják megvalósítani az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral, opera szólistákkal. Szikora János rendező valósítja meg ugye ezt az egész koncertszerű előadást, ezt fontos hangsúlyozni, tehát hogy ez nem egy színházi színpadra szánt előadás lesz, hanem ez egy koncertszerű vagy egy hangversenyszerű előadás lesz. A másik kulturális, illetve szimfonikus zenekarként is megjelenő csemege az pedig 23-án lesz, vasárnap. Ez a zárógálája lesz a Székesfehérvári Királyi Napoknak, amikor is az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, Vörös Marti Színház, a Fehérvári Balett Színház és az Alba Régia Tánc Együttes, tehát egy összművészeti előadás fog megvalósulni. Ennek a rendezője Vörös Marti Színház igazgatója Dolhai Attila lesz, és ez lesz még az a produkció, ami felvonultat majd egy komolyabb zenei műsort is. Emellett a személyes kedvencem, ha szabad ilyet kiemelni, például a Fricsai Richard Regionális Katonazenekari Fesztivál, amikor szintén olyan zeneműveket lehet hallani itt a belvárosban, a Városház téren, amit azért minden nap nem szokott az ember élőben hallani, úgyhogy az pedig augusztus 19-én van, késő délutáni, kora esti órákban. Úgyhogy ezek a klasszikusabb vonalai a fesztiválnak.
0: Nagyon sokféle kulturális ágazatot említettünk már, és még mindig van, hiszen lesz például mézünnep, vagy lesznek kiállítások, és lesz kertmozi is.
1: A mézünneppel nyit tulajdonképpen az egész fesztivál most már évek óta. Augusztus 14-én pénteken mézvásárral, mézkóstolással, előadásokkal, interaktív játékokkal benépesítik az országzászló teret a mézünnepesek, és a nagy programjuk az augusztus 16-án vasárnap lesz, amikor különböző mézrendek érkeznek határon innen és túlról. Lesz egy emlékmű koszorúzás, mézszentelő szent mise, felvonulásuk, és a mézlovak rendek köszöntése, tehát ott viszont már egy nagyon népszerű nagy programot köszönhetünk. Kiállítások is természetesen vannak, és a kertmozi az, ami kis szívünk csücske, hiszen az intézményünknek a működésében van a Barátság mozi, Székesfehérvár, és talán azt hiszem a megye egyetlen művészmozia, és büszkék vagyunk rá, hogy ki tudunk települni kertmozi rendszerrel, és idén végre vissza tudott költözni az eredeti helyére, ahol eddig a Királyi Napok alatt tartottuk a vetítéseket. A Városházának a díszudvarába költözött vissza a kertmozi, úgyhogy augusztus 16 és 19 között minden este 9 órakor egy kis kertmozira várjuk az érdeklődőket.

0: A székesfehérvári királyi napok egészen augusztus 23-áig tölti meg élettel a koronázó város tereit. Felszegi Csaba kollégám a Veszprém környéki színházi életnek járt utána. Augusztusban például Alsóörsön két helyszínen is játszik a Pannon Várszínház. Hogy mi mindent, arról Vándorfi László igazgató nyilatkozott.
1: 16 éve vagyunk itt, úgyhogy már nem emlékszem pontosan, hogy miért pont Alsóörs.
2: Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója.
1: Egyrészt egy rendkívül kedves, befogadó közösség irányítja a település életét, polgármester úr, és azóta változatlanul, lehet, hogy ő hívott, lehet, hogy mi jelentkeztünk, mert nem emlékszem pontosan, az biztos, hogy hamar kialakult egy bizalmi kapcsolat, és immár 16 éve játszottunk, és a idei nyáron túl leszünk éppen 100 előadást 16 év alatt, ami egy csúcs Alsóörsön. Elsősorban az annó itt, de kezdettől fogva, 16 év elején, tehát 2010-ben az akkor még kőfejtő ma Amfi.
2: Igen, amfiteátrum.
1: Helyén játszottunk egy felejthetetlen képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt, aminek a 120 szereplőjén kívül még voltak Harley Davidson motorosok, autós oldtimerekkel érkező résztvevők, sőt a nézőtér egy része is régi oldtimeres páholyokban foglalhattak helyet. De itt a strandon pedig gyermekprodukciókat, de játszottunk felnőtt előadásokat is, amíg az Amfi nem állt minden tekintetben rendelkezésre, tehát ide telepítettünk színpadot, nézőteret, és itt számtalan előadás. Made in Hungáriától, Omega Égi Vándoron, Hegedűs a háztetőn, Egri csillagok, tehát csak ízelítő, ami eszembe jut.
2: Az Amfi ugye egy termékvöröskőből épült csodálatos régi kőbánya területe, és hát olyan, mint egy görög színház, mert szinte kör alakú a színpada, és rendkívül rusztikus tér. Jót játszani abban a térben?
1: Én akkor szerettem a legjobban, amikor még nem lett megmunkálva. Ott volt valami őserő. Most nagyon szép lesz, még mindig nincs kész teljesen. A színpad és a nézőtér elhelyezése az ebben az évben egy rendhagyó változatot követ szükségből.
2: De hát éppen, hogy egy kör alakú görög színházakra
1: hát most nem az, most nem az lesz. Még, majd az lesz, igen. Az emelt nézőtér és ez a befele záruló kör, ez is különleges emberi, szellemi, gondolati energiákat képes sokszorosára erősíteni, hogy mi nagyon szeretjük.
2: Amikor megtervezik a műsorrendet, akkor a nyári előadásoknál mi a fő szempont? Egy kicsit lazább, egy kicsit színesebb, vagy mire gondolnak ilyenkor?
1: Hát a mi arculatunk az főleg nyáron, de évad közben is követjük, de nyáron szinte kizárólag hogy családi legyen. Tehát minden korosztály megszólítható legyen, hát nyilván ez egy strand környezet, vagy az Amfi, mégis oda is nyári közönség megy, ahol van nagyszülő, szülő, gyerkőc. Olyan élményt szeretnénk nyújtani, ami széles korosztályi rétegen belül tud szórakoztatni, vagy gondolkodtatni, ahol se a szülő, se a gyerek nem unatkozik azon, hogyha valamelyiküknek színházba járhatnékja van. Mondom, 100 előadás lesz az évad végére, hát nem kevés. Tehát volt ugye egy évadban, hogy 10-et is játszottunk. Ez mindig a lehetőségektől, egyeztetésektől, színész egyeztetésektől, az Amfi egyeztetésétől függ. Itt a strandon viszont szabad a gazda. Ide most már jó ideje gyerek előadásokat is, vagy csak gyerek előadásokat hozunk, és idén a Tündér Tánc című interaktív táncjáték lesz itt a gyermek pancsolóban, vagy gyermekek részére elkészített strandrészen, ahol egy kicsit megtanítjuk a gyerekeket, meg a velük tartó szülőket táncolni különböző táncformákra, és akkor a végén egy nagy buli, zárodik a előadás.
2: Nem fáradtak, hiszen ilyenkor kellene pihenniük nyáron, a színházak általában zárva vannak ilyenkor. Mégis megy?
1: Hát mi július-augusztusban egy szinte teljes évadot játszunk, szinte minden nap játszunk valahol. 40-50 előadásunk van ebben a két hónapban. Most beesett egy augusztus 28-ára, de 20-a után azért csendesül egy kicsit a turizmus is, és szeptember közepéig van pihenő. Utána pedig jön a közszínházi szezon.
0: Veszprémben pedig végre megvalósul a Petőfi Színház álma, és augusztus 20-án bemutathatják a Várban az István a Király című rockoperát, melyet tavaly a felújítás miatt még nem tudtak. Felszegi Csaba most Oberfrank Pál rendezőt kérdezi.
3: Amikor a múlt év elején úgy döntöttünk, hogy bemutatjuk az István a királyt, akkor az első gondolatunk az volt, hogy 25-ben, augusztus 20-án ebben nyitjuk ugye az évadunkat, és aztán kerül be az előadás a kőépületbe. Akkor a vári munkálatok miatt még erre nem kerülhetett sor, mert kiderült, hogy még sok minden ott marad a vár építési területén, tehát nem tudunk oda bekerülni, és azért elhalasztottuk egy évvel. Tulajdonképpen a szerzők nagy bánatára ismerők is nagyon örültek ennek.
2: Ők is odaálmodták meg a történelmi helyszínre?
3: Azt nem tudom, hogy odaálmodták-e meg, de az biztos, hogy ők is azt gondolták, hogy ez a legautentikusabb helyek egyike. Hiszen valóban, ha belegondoljuk, István király alapított egy püspökséget, Gizella királyné városa, ugye a királynék városa, Veszprém, Imre Itter tisztasági fogadalmat, itt van a bazilika, a Szent Háromság szobor, olyan szakrális tér, amely szervesen kapcsolódik hozzánk, nem mellesleg egyébként tőlünk nem messze zajlott a Koppány István féle csata is itt Solyban, ennek emlékhelye is van Veszprém határában, tehát minden szempontból úgy éreztük, hogy ennek az előadásnak itt helye van, és hazaérkezett.
2: Hiszen Szent István király, illetve Gizella királyné azokon a köveken fönn a várban jártak is, mint tudjuk.
3: Hát ha nem is teljesen azokon a köveken, de a területen.
2: Majdnem.
3: De majdnem, igen. Sőt, most a feltárások és a felújítások kapcsán ott azért a Szent Imre kápolnának az eredeti köveit is láthatjuk, ahol bizonyára, hogy jártak és nyomot hagytak, de ahogy mi ezt ugye érezzük a levegőben, itt maga a Génius Loci, tehát a hely szelleme az olyan, hogy itt érezzük a nagy ősi magyar időket, úgyhogy ez valóban a helyszíne lesz az előadásnak, amelyet most ide adaptálunk, tehát a színházi előadásnak bizonyos elemeit el kell, és el is hagyjuk azért, hogy pont itt ezt tudjuk megvalósítani.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ezen a történelmi helyszínen egy kicsit másképp mutatják azért a darabot, mint a közszínházban?
3: Kénytelenek is vagyunk, illetőleg nagy örömmel alkalmazkodunk ehhez a térhez, hogy hangsúlyt kapjon itt az említett Szent Háromság szobora felújított épületek, tehát ezek is meg lesznek világítva. Sokkal visszafogottabban megjelenik a LED falas vetítés is két pontra szorítkozva, tehát nem egy nagy tábla lesz, hanem a Szent Háromság szobor két oldalán, de mögötte látjuk a vetítést, mert azért az nagyon fontos része az előadásnak, amely kíséri tulajdonképpen a történéseket, de nem lesz például az a ismert, nem tudom, fedés, amit ilyenkor szoktunk alkalmazni, mert azt láttuk meg, mert azt éreztem meg, hogy az butaság lenne ide beköltöztetni egy színházat egy ilyen térbe, ami magában is egy csoda. Úgyhogy inkább ezt fogjuk hangsúlyozni, lesz egy nagy plac, amely természetesen meg lesz világítva, jól behangosítva, és egy jó nagy nézőtér számára megpróbáljuk bemutatni az előadást. Van egy-két olyan elem, amely egyébként számomra nagyon fontos. Ilyen például az, hogy István király a temetésen, akkor Géza fejedelem a koporsója, az föntről érkezik a magasságból, de itt nem tudjuk ezt megvalósítani, és a másik, amit nem tudunk, az, hogy Koppány holtteste az én felfogásomban a közszínházi változatban sokáig ott lebeg a csatakép után, fönt a levegőben, olyan 4 méter magasságban, István feje fölött, ezzel is felmutatva azt, hogy bárhogy is kényszerítette ki, akkor mégiscsak egy családon belüli gyilkosságra sor került, és ennek a terhe, ez nyomasztja az embert. És az egész darabbal kapcsolatban is azt szerettem volna felmutatni, hogy van két óriási tehetségű ember, István és Koppány, és mindkettőjük számára ez egy nagyon nagy felelősségteljes küzdelem, ami történik, és Koppány sem feltétlen rossz szándékkal teszi azt, amit tesz, hanem ő is felelősséget érez a magyar nemzet sorsa iránt. Nyilván az 1000 éves történelmünk az igazolta végül is a nyugathoz való kapcsolódásunkat és István királynak a nagy döntéseit. Tehát mind a kettőnek komoly igazsága van, és azt hiszem, hogy ettől is nagyszerű ez a mű, hogy fel akarja mutatni a maga küzdelmeivel a mi sorsunkat.
2: Igazi kuriózum, mindez ajándék, előadás akár a nézőknek, akár a társulat számára?
3: Mindenképpen minden szempontból az. Azt ugye ki kell mondanunk, hogy az István a király egy óriási mű, beemelkedett a magyar kulturális kánonba a legmagasabb pozíciók közé, tehát azért mondhatjuk azt, hogy himnusz, szózat, bánkbán, és sorolhattam, és ott van köztük a az István a király is, ami magában már egy óriási dolog. Az, hogy a Veszprémi Petőfi Színház ezt műsorra tűzhette, és ezért köszönet Rosta Máriának és az ő áldásos segítségének, az is egy nagy dolog. Az, hogy olyan társulata van a Veszprémi Petőfi Színháznak, amelyre abszolút alkalmas, és olyan barátaink és alkotótársaink vannak, akik itt oroszlán részt vállaltak abban, hogy ez az előadás megszülessen, és hát így szerénytelenül hangzik, de most nagyon rangos elismerést kapott, mert az évad előadásai, legjobb előadásai közé került, kettő került be a tudomásom szerint a vidéki kínálatból ebben az évadban, ami óriási teljesítmény, egy nagy elismerés ebben a hatalmas kínálatban, amit a magyar színházi élet produkál minden évben. Úgyhogy a szereplők számára is ez egy ünnep és egy rang elénekelni ezeket a szerepeket. A nézők számára pedig láttam, mert végignéztem az összes előadás végén, ott voltam, és láttam a nézői reakciót, állva őrjöngve tapsolt mindig a közönség, mert kell nekik, kell, könnyezve, sírva, nevetve szükségünk van ezekre a nagy vallomásokra.
2: A színház aulájában látható a királyi palást, ugye nem is olyan régen, egy fél éve talán került oda. Felhasználják esetleg a palást a díszletekhez?
3: Nem, ez a palást az...
2: Bocsánat, a palás másolata.
3: A palás másolata a Veszprém városa kapta, mi az első kiállítók voltunk, ahol ezt a palástot meg tudjuk mutatni. Lehet, hogy egyébként most az előadás során meg fogjuk jeleníteni ott a közönség számára, de az előadásba egy másik palást kerül be, természetesen az előadás végén, de azért örülök a kérdésnek, mert ez is nagyon fontos, hogy a palást is itt készült Veszprémben, a Kolostorok és Kertek nevű hely, most ez a neve annak a területnek, ahol Gizella királyné, ugye a szonyok apácák segítségével elkészítette ezt a palástot. Tehát ez is ide kötődik hozzánk Veszprémhez.

0: Veszprémben tehát az István a király rockopera előadásával készülnek az ünnepre. Budapesten pedig ekkor zajlik a protestáns sokadalom. A részletekről Kincler Zsuzsanna egyházzenész beszélt Veresemese Gyöngyvérnek.
1: Negyedik alkalommal szervezik meg a protestáns sokadalmat, elsősorban a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek vesznek részt. Milyen igény hozta létre ezt a sokadalmat? Leginkább zenei alkalomról beszélhetünk, de természetesen azért megtalálhatóak beszélgetések is a programban.
2: Az eredeti elképzelés az volt, hogy Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan a protestánsok is be tudják mutatni az ünnep kapcsán a saját hagyományaikat, a saját értékeiket, és így került sor aztán augusztus 20-án a Budai Várban több helyszínen megrendezendő eseményre. Itt egyaránt fontos az, hogy a templomban vannak alkalmak, és templomban vannak események, és nyilván az egyházzenéről van szó, de ugyanilyen lényeges az, hogy az elmúlt két évben a levéltárban voltak beszélgetések, illetve van egy nagy színpad a Kapisztrán téren, ahol szintén zenei műsorok vannak elsősorban, és körülöttek egy kitelepülők, ahol étellel, itellel is várják a érkezőket, és mindenki szeretné megmutatni esetleges a saját hagyományait ételben, de hagyban is.
1: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínálnak programokat, hiszen a szerdai ökumenikus hálaadó istentisztelet után, csütörtökön, augusztus 20-án rögtön a gyerekekhez szólnak, és a Noé bárkája interaktív zenés foglalkozás lesz. Ezt többek között ön vezeti.
2: Természetesen ez nagyon közel áll a szívemhez. Már régi terv volt, hogy egyházzene pedagógiával foglalkozzunk, és itt munkatársnak elsősorban Farkasné Gombári Ildikót említeném. De aztán sok problémával küzdöttünk, közbeszólt a COVID is, de mi folyamatosan gondolkodtunk ezen. Mégnem aztán a lehetőségünk volt arra, hogy megjelent a protestáns sokadalom, hogy először próbáljuk ki azt a nagyszerű művet, amit egy német kátor orgonista készített. Ez Johannes Matthias Michel. És itt van egy mese, ami Noé történetét meséli el, és a történet közben Bach orgonaművek részletek csendülnek fel, kifejezetten, és kizárólag Bach orgonaművek részletek. Ehhez aztán úgy gondoltuk, hogy bár így is teljes lenne a program, de a gyermekek számára transzkett pedagógiai módszerét vontuk be, erről gondoskodik Farkasné Gombári Ildikó, ahol különféle állatokkal, bábukkal és a kett módszer segítségével meg is így a gyerekek Noé bárkáját. Ez a programunk két évvel ezelőtt már igen sikeres volt, és aztán gondoltuk, hogy volt erre a nagy sikerre való tekintetben, meg is ünnepeljük. Ez az első, tehát az napot a Kudavári Evangélikus templomban, 10 órakor Noé bárkája, interaktív zenés foglalkozás gyermekeknek. Én magam, Kincler Zsuzsanna leszek a mesélő és a művészeti vezető, közreműködik Farkasné Gombári Ildikó pedagógus, és Bán István orgona.
1: Ezt követi majd a kórus találkozó, ugye ez egy elengedhetetlen pontja minden évben ennek a sokadalomnak. Különböző gyülekezetek, különböző felekezetű kórusai mutatkozhatnak be.
2: Igen, a kórus találkozó megszervezése talán a legnehezebb a templomi programok közül, hiszen azért, hogyha gyülekezeti és egyházi kórusokról beszélünk, az egyházi kórusok hűvöstkor szokták az utolsó szolgálatokat végezni, és attól kezdve nyári szünetet tartanak. Így aztán, ahogy említettem, igen nehéz kórusokat találni. Egyben mindenkit biztatok, hogyha most hallja, akkor kapcsolódjon be a szép programba. Idén a Pécsi Evangélikus Gyülekezetének arra fog énekelni 11 órakor vezényen Lovász Péterné Balázs Matolna, 11 óra 40-kor a Baptista Teológiai Akadémia kórusa vezényen Kúnyáné Puskás Laura, 12:20-kor a Pest Erzsébet központi református kórus vezényelt a karónál, majd pedig eléneklünk közösen összpartént egy Bach korált, amit most nem árulok el, hogy melyik lesz, de ezzel is szeretnénk inspirálni mindenkit arra, hogy betérjen a templomba, és a három sorát egymás után meghallgassa, majd pedig énekeljen velük együtt.
1: Orgona maratont is szerveznek, de a beszélgetések után lesz még egy nagyobb zenei blokk, ott is különböző együttesek fognak fellépni. Vannak könnyedebb műfajok is, amelyek a dicsőítés, vagy pedig a vallásos dalokhoz kapcsolódnak.
2: Valóban 14 órakor kezdődik az Orgona Maraton. Bán István evangélikus részről, úgyis mint a házigazda orgonát, majd baptista részről Tibarai Zsolt, Vényes Balázs református orgonaművész, és Kovács László Attila evangélikus orgonaművész fogósuk állni nekünk. Erre a programra is mindenki szeretettel várunk. A részletes program nagyon sok felé olvasható, természetesen majd a templomban is. Egész nap különféle zenés programok vannak. Elsősorban olyan programokat választottak a kinti szervezők, elsősorban Tóth Endre, a Zenexik történész nevékkel megemlítenem, a Bartók Rádió műsorvezetője, ami értelemszerűen talán egy kicsit könnyedebb, vagy jobban illik nagy színpadra, mint a templomban. Ezért itt hallgató lesz a Hotspot zenekar, Albert és egy gospel kórus, 5. évszázad, Borsavári zenekar, Agár, Szilvia, és látod a Isten, felhangzik az újonnan készült, ebben az évben készült Gája laboratóriumnak, a szövegét Szabó D. Anna írta, a zenét pedig Rillis Dániel szerezte, narrátor a Tamás.
0: A protestáns sokadalom mellett a mesterségek ünnepe is várja a Budapesten tartózkodókat. Sok érdekesség lesz itt is. Továbbra is Verese Mese Gyöngyvér kérdez, így Gyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége ügyvezetője válaszol.
1: Egy kerek számhoz érkeztünk. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét. Évről évre várjuk ezt az alkalmat.
3: Igen, minket is megrendített ez a 40-es szám. Hihetetlen sok élmény, együttlét, alkotás, ismerettség. Próbáltuk számba venni, hogy készülünk a 40-re, hogy mire tegyük a hangsúlyt. Csinálunk egy ilyen online fotóalbumot, majd írni is lehet bele az emlékekről, tehát szeretnék minél több olyan dokumentumot, anyagot összegyűjteni, amit majd mások is talán 20-30-50 év múlva szívesen megnéznek, de hihetetlen, igen, hogy ilyen közösség, és vannak olyan mesterek, akik a legelejétől mindig jelen voltak, és remélem őket is köszönhetjük most.
1: Hogyha csak a tavalyi évre gondolok vissza, akkor a viselet volt a téma, az idén a fazekasság. És azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy fazekasság, akkor biztos, hogy mindenki visz valami csecsebecsét, ha nem is egy nagy tálat, de egy pici valamit mindig vesz.
3: Igen, hát a fazekassok, vannak a hímzők, meg textilesek után a legnagyobb számban a tagságunk között. A fazekassok mindig nagyon lelkesek, nagyon sok szakmai rendezvényük van, pályázatok, és hát idén is nagyon készülnek. A fazekas szakmai bizottság elnöke Albert Attila, a Magyar Szombathai Fazekas, ő ennek a témának a felelőse. Egyeztetünk napi szinten, nagyon sok érdekes, izgalmas fazekas témában vágó szakmai programmal készülnek. Lesz egy szabadtéri kiállítás a különböző nagyobb fazekas központokra fókuszálva. Közel 30 fazekas részt vesz ezen a szakmai programon. Egész nap a fazekasok helyszínén. Azt kiemelném, hogy a Tóth Árpád sétány és a Hadtörténeti Múzeum környezetében az esztergomi rondellán lesz a fazekas programoknak a fő helyszíne.
1: Ahova a gyerekek előszeretettel látogatnak el, többek között a korongozást mindenki kipróbálja, kicsik, nagyok, de hát nyilván nem csak ebből fog állni.
3: Így van, gyerekeknek külön programok lesznek, korongozni is lehet, és hát az amerikai vendégeink, akik idén ugye a díszvendégek, ott is több keramikus érkezett, és ők is nagyon kíváncsiak a magyar fazekas hagyományokra, úgyhogy terveznek, hogy közösen is valamit alkotnak, meg egymással tapasztalatot cserélnek, tehát azt gondolom egy nagyon izgalmas helyszíne lesz a rendezvénynek. Kása Béla fotoművésznek van egy nagyon-nagyon szép fotósorozata az erdélyi fazekasokról. Az a kiállítás is látható lesz a fazekasok helyszínén.
1: Azt hiszem, hogy mi is nagy érdeklődéssel várjuk az Egyesült Államok beli keramikusok bemutatkozását, hiszen az aztán egy teljesen ismeretlen téma számunkra.
3: Így van, ez nagyon megtisztelő, hogy tavaly, ahogy vége volt a fesztiválunknak, rögtön bejelentkezett az amerikai amerikai ügyvivő asszony a követségről, hogy hát úgy gondolják, hogy Amerika 250. függetlenségi évfordulója alkalmából legyen a mesterségek ünnepe díszvendége. És hát el is fogadtuk, elkezdődtek az egyeztetések, és 18 iparművész érkezik. Érkezik még egy zenekar, egy bluegrass zenekar, ez egy több zenei stílusnak az ötvözetéből született San Francisco környéki zenei stílus. Aztán érkezik egy őslakos indián táncegyüttes, de a táncegyüttes tagjai mindenki kézműveskedik, tehát hol táncolnak, hol kézműves bemutatókat tartanak. Azt gondolom, hogy igen, izgalmas lesz.
1: A díszvendég mellett azért mindig van még néhány ország, amely bemutatkozik. Az idén mely országnak a mestereit láthatjuk még?
3: Pár évvel ezelőtt díszvendég volt Japán, idén visszatért, ők is nagyon kérték, hogy jelen lehessenek, nagyon különleges mesterségekkel érkeznek művészek, Dél-Korea most már évek óta visszatérő vendégünk, ők is nagyon izgalmas keleti mesterségeket hoznak. Lesz egy kínai kékfestő, ami azt gondolom a hazai kékfestők számára egy nagyon jó alkalom lesz, hogy tapasztalatot cseréljenek a mesterségükről. Aztán tavalyi nagyon nagy sikerre való tekintettel újra vendégünk lesz Biskekből, Kirgizisztánból, az Elecsek bemutató. Az a hölgy, aki felélesztette ezt a hagyományt Kirgizisztánba, és akkor azt a 7 méternyi vásznat tekerik fel egy diszként a nők fejére a viseletekhez. Ebből színpadi bemutató is lesz, de lesz egy pavilonjuk. Aztán Lengyelországból érkeznek kézművesek, Kazasztánból érkezik 7 művész, és még közép-ázsiai országokból is lesznek vendégeink.
1: És természetesen a rengeteg magyar kézműves, akár az anyaországból, akár határon túlról, és a program meg igen gazdag, akár csak minden évben sorolni sem lehet talán.
3: A főszereplők a kárpát-medencei kézműves közösségek. Ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy nem egyénileg közösségek képviselik magukat a mesterségek ünnepén. 40 éve a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervezi a mesterségek ünnepét, és a kézműves közösségek, ami tagjaink, ami jelen pillanatban 72 tagegyesületünk van, azok közül 60-an jönnek el a mesterségek ünnepére, és támogatottan vannak jelen cserébe látványműhelyekkel, mesterségbemutatókkal, gyerekjátszókkal, komoly szakmai programokkal várják a közönséget. Nagyon fókuszálunk a gyerekekre. Majdnem minden közösségnél van olyan program, amit a gyerekeknek készül. Vendégünk lesz idén is a Hagyományok Háza, a Tóth Árpád sétányon, az egyik rondellában lesz a helyszínük. Savanyú leves rondella, ilyen vicces neve van, de a közönség is könnyen megjegyzi. Színpadi programokkal, koncertekkel, ölbéli játékokkal, viseletbemutatókkal várják főleg a gyerekes családokat. Színpadi programjaink lesznek nagyobb lélegzetű koncertekkel esténként, így a magyar-szerb kulturális évad keretében a Vigad, a Söndörgő és a Vujicic, tehát a három generáció ad egy koncertet, aztán vendégünk lesz Szerényi Béla a Bokros zenekarral, és velük lép fel a 70 éves szülinapját ünneplő Borbély Mihály, aztán a Fitos Dezső Társulat a Folkrendivat bemutatóval és egy esti előadás 20-án a Mazsimó, Gypsimó együttes is vendégünk lesz, de napközben mindenféle egyéb más koncertek, táncprodukciók lesznek. Azt gondolom, hogy igen, izgalmas lesz a 40. mesterségek ünnepe.
0: A mai súgójukban jártunk a Muzsikáló Bakonyban, Pompa kedvelő Miklós Eszterházáján, a Székesfehérvári királyi napokon, Alsóörsön és Veszprémben színházban, és a protestáns sokadalmon, illetve a mesterségek ünnepén Budapesten. Közeledik az ünnepi hosszú hétvége, amely számtalan lehetőséget kínál már most is a kulturális feltöltődésre.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, hangmérnök kollégám Pap Sándor nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Julius Katchen zongorázik, aki 100 éve, 1926. augusztus 15-én született. Előadásában hallgassuk először Johannes Brahms művét, Változatok és húga egy Handel témára, opusz 24. A felvétel Londonban, a Decca stúdióban készült 1958. márciusában.

Elhangzott Johannes Brahms Változatok és fúga egy Händel témára. Opus 24. Julius Katchen zongorázott. Most hallgassuk Brahmstól a C-dur zongoratriót. Opus 87. Előadja Julius Katchen zongorán, József Szuk hegedűn, Starker János gordonkán. A felvétel a Snape Martins hangversenyteremben készült 1968. júliusában.

0: Johannes Brahms opusz 87-es C-dur zongora trióját hallottuk. Előadta Julius Katchen zongorán, József Szuk hegedűn, Starker János gordonkán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Julius Katchen zongorázott, aki 100 éve, 1926. augusztus 15-én született. Hangmérnök kollégám Papp Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolna Milánt hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele Freundetelkának. Csodálatosan szép helyeken járok. Még ha semmi eredményese volna utamnak, akkor se bánnám. Fenyvesek közt óriási havazások, zuhogó patakok, kocsin is, szánkón is, gyalog is. Nekem ez egészen új, még sosem jártam télen a vaderdős vidéken. Ez felér egy téli kirándulással a Szemeringbe vagy a Tátrába. Sok hangszerezzenét találtam, minden faluban egy-két paraszt hegedűst. A lányok és asszonyok havasi kürtöt, majdnem 3 méter hosszú fakürt fújnak. Topánfalva, 1911. január 4-e.

0: Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában most Csővári Csilla énekel, és Lajkó István zongorázik. Előadásukban Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch gyönyörű dalai és vers megzenésítései kelnek életre. A május 21-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 16 óra 41 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Mirella Fréni szoprán énekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
1: Szeretem a focit, és nem szeretem a spagettit. Csak vizet iszom, mégsem panaszkodhatom a temperamentum hiányáról, néha kiabálok is. Persze vigyázok a megfelelő hangtechnikára. Szeretek takarítani és főzni.
0: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Karami Zsuzsa. 5-6 nap múlva lesz, mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb emelésnél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terheket róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Duna-Szent-Benedekhez a kormány által szerdán jóváhagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Visszautasítja a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó társaság, hogy jogellenesen jutott volna az M6-os autópálya üzemeltetéséhez, vagy kárt okozott volna az államnak. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében arra reagált, hogy elveszik a társaságtól a stráda egy részének üzemeltetését. A Mészáros Szíj konzorcium közölte, nyílt közbeszerzésen pályázott a feladatra, szerintük az üzemeltetési költségek összevetése félrevezető lehet. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt közölte, hogy az intézkedéssel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Hír az utakról. Turistabusz szenvedett balesetet az M31-es autópályán Kerepes térségében, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír. A jármű letért az útról és átszakította a szalagkorlátot, de nem borult fel és másik járművel sem ütközött. A buszon az első információk szerint 36-an utaztak, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek. Híreink végén a várható időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Színe java. A legjobb filmzenék.
2: Hiánypótló film érkezett a mozikba a Magyar Kultúra napján. Január 22-től vetítik a Magyar Mennyegző című egész estés néptáncfilmet. Köszöntöm Önöket, Weisz Gábor vagyok. Az alkotás nem csak a hazai filmgyártásban számít úttörőnek, hanem abban is, ahogyan a magyar néptáncot, népzenét és hagyományos kultúrát a filmnyelv eszközeivel mutatja be. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült történet két budapesti fiatal, András és Péter, akiket Kövesi Zsombor és Kovács Tamás alakít, erdélyi utazását követi, akik András unokatestvérének kalotaszegi esküvőjére érkeznek. A lakodalom azonban nem pusztán ünnep, életre szóló tapasztalattá válik, és olyan döntések elé állítja a szereplőket, amelyek következményei messze túlmutatnak az eseményen. A forgatás részben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, részben autentikus erdélyi helyszíneken zajlott. A női főszerepet Törőcsik Franciska alakítja, aki a karakteréről így nyilatkozott. Mélyérzésű, érzékeny lány, aki számára elképzelhetetlen, hogy ne szerelemből menjen férjhez. A fontos kérdésekben inkább a saját szívére hallgat, mint sem a szülei elvárásaira. Két vendégünk van, K.L. Csaba, a film rendezője, és K.L. Norbert, a film zeneszerzője.

0: Csabához fordulok először. Úgy apostrofálták sok helyen ezt a filmet, hogy ez az első magyar néptánc film. Azt hiszem, hogy azért ez egy kis kiegészítésre vagy magyarázatra is szorul.
1: Hát ugye volt már pár kísérlet a magyar film történetében, 126 éves a magyar film, hiszen az első táncfilm maga, az első magyar film volt a Tánc címmel, csak ott nem néptánc, illetve néptáncokat mutattak be, de a világ különböző tájáról. Annak idején híres magyar művészek, Fedák Sáritól kezdve az opera balett karáig. Az biztos, hogy ez egy dramatikus táncfilm, ami egyébként meg egy romantikus szerelmi történet, hiszen a táncnak sok köze van a szerelemhez. Tulajdonképpen, ami külön érdekessége, hogy a kalotaszegi tájakon játszódik, és Kolozsvárott volt egy vetítése azoknak a kalotaszegieknek, akik részt vettek a filmben, hiszen ez egy komoly esküvő, több mint 300-an vesznek részt benne, viseletekben, meg mindenben. Ott Szép Gyula, a Kolozsvári Opera igazgatója mondta, 105 éve nem mutattak be itt az operába magyar filmet, ahol magyar motívumok vannak, és Janovics Jenő, a híres kolozsvári producer, aki létrehozta a kolozsvári filmgyártást,

voltak a Szénapajtában, és hát nem akkor fogalmazódott meg ez bennem, hogy film legyen belőle, hanem jóval később, amikor csináltam tánctematikájú filmet pont Zsulászki Zoltánnal, vagy Batyúval, hogy érdemes lenne egyszer olyan típusú filmet csinálni, ami dramatikus, azokat is bevonza a moziba, akik nem érdeklődnek feltétlenül a tánc iránt.

0: Norbert, hogyan fogtál a zenéhez? Tehát ugye az eredeti népzenéhez kellett neked alkalmazkodnod, amikor az aláfestést komponáltad.
1: Igen, ez volt a fővonal, ugyanis egy nagyon erős népzenei eszenciája van a filmnek, úgyhogy nem is az volt a cél, hogy ezt bármilyen módon kiegészíteni, hanem pont az volt a cél, hogy azokhoz a jelenetekhez, ahol ugye erősebb érzelmi szál van, vagy valamennyire vinni kell a cselekvény zenével, ott éppen a jelenethez illő érzelmi töltésű zene legyen, ami lehetőleg pont ne népzene legyen, mert ettől lesz színes a film, hogy nem akarja ugye utánozni ezt a világot. Ennek ellenére nem tudtam ellenállni bizonyos jelenetekben, kodályos motivumokat, klarinét szólókat tettem be, ez teljesen véletlenszerű volt, azt éreztem, hogy ez oda passzol.

0: Milyen eszközöket használtál?
1: Nekem két vezérvonalam van, az egyik az John Williams, tehát én még a old school zeneszerzőket követem, filmzeneszerzőket, én nagyon szeretem a szimfonikus hangzást, szeretem, ha valami tudás van mögötte, nem csak AI, amikor az ember zenét csinál, és szerintem a magyar zenei világ, ami a névzenéből táplálkozik, de ugye ott van Bartók, Ligeti, Kodály, ami, hogyha például egy külföldi beül a moziba, akkor az nem arra lesz igazából kíváncsi, hogy úgy szóljon, mint egy hollywoodi produkció a zene, hanem hogy mitől magyar. Hogy ennek a fúzióját próbálom megcsinálni, hogy legyen nagyon komoly hangzás, ugye a hollywoodi iskola, de magyar fúzió legyen, tehát valamitől más legyen, ne csak ez a szokásos amerikai.

0: És hogyan dolgoztatok együtt? Tehát megbeszéltétek, hogy most ide, Csaba, te mondtad Norbertnek, hogy most ide szeretnél zenét, vagy együtt megnéztétek a jelenetet, és akkor hogyan keletkeztek ezek a muzsikák?
1: Itt egy érdekes forgatókönyvvel volt dolgunk, mert a forgatókönyv ugyan leírta a cselekményt, a különböző dialógusokat, de hiányzott belőle egy nagy adag, az pedig a tánc volt. Most a táncot forgatókönyv formában írni elég nehéz, lehet utalásokat tenni, meg hogy dramaturgiailag miért az a tánc van ott, vagy miért kell ennek és annak eltáncolnia. De tulajdonképpen ugye a táncokhoz volt egy zenei alap. Ezt a zenei alapot Pál István Szalonna szerkesztette össze, és tulajdonképpen ez főleg a tánczenéknek a zenéje, van benne egy pár olyan is, amit mondjuk énekelnek, vagy mondjuk férfiak ugye összekapaszkodnak és úgy adnak elő. És amikor összevágtuk a filmet, előtte volt egy pár megbeszélésünk a Norbival, hogy körülbelül mi az elképzelés, hogy melyik részre kell valamilyen zene, de amikor összevágtuk a filmet, akkor derült ki, hogy ennek milyen hosszúnak kell lenni, hova kell hangsúlyokat rakni, milyen igazán érzelmi töltést kell, hogy hordozzon, ráadásul be kellett illeszteni a népzenei blokkok közé. Úgyhogy tulajdonképpen ez az utómunkának volt a része. Elég komoly hangutó munka áll a produkció mögött, hiszen nem titok, hogy a népzené részeket előre föl kellett venni, és azt egészítették ki élőben az ott levő népi zenészek. Pál István Szalonna és bandáját kiegészítették a ottani erdélyi régi tradicionális családokból származó, amit kicsipás vagy, tehát aki ismeri ezt a táncházi mozgalmat is, meg az erdélyeket, az tudja, hogy kikről beszélek. És hát amikor ez össze volt vágva, a táncok rávágva, a népzenére, meg minden, akkor mentünk át Norbival komolyabban, hogy akkor tényleg ezt hogyan lehet kiegészíteni, hogyan lehet úgy megkomponálni ezeket a részeket, hogy ne kerüljön konfliktusba a népzenével, hanem tényleg szolgálja azt a érzelmi állapotot, ami a filmen látható. És hát ugye bevontuk a népzenébe, még mondjuk Töröcsik Franciskát is, aki az egyik legszebb hajnali nótát, az édesem rózsafáját énekli. Először ezt elénekelte állami népiegyüttesből a hanga, de úgy döntöttünk, hogy sokkal autentikusabb, hogyha az a szereplő éneklező hangján van, aki játssza a főszerepet a filmben.

0: A filmnek van hagyományos főcímzenéje, vagy a vége zenéje, vagy esetleg van valami érdekesség, amit még el tudnál mondani?
1: Hát igen, hogy a főcím és a vége az népzene, mert ugye ez adja meg a keretet. Ez nagyon fontos. Hát ami egy érdekesség a számomra, hogy most kellett először punk zenét komponálnom, hát ami ugye nem egy nagy kihívás, 2 szólógitár, 1 basszusgitár, 1 dob, de én ezt is élveztem, tehát ennek is megvan a maga élvezete, és a filmben jó szól, úgyhogy Csaba írta a szöveget, úgyhogy így nagyon jól összedolgoztunk ebben is.

0: Kedves hallgatóink, a Színejava a legjobb filmzenéket bemutató sorozatunkban ma a Magyar Mennyegző című új magyar film muzsikáit ismerhették meg. Vendégünk volt K.L. Csaba, a film rendezője, és K.L. Norbert, a zeneszerző. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Weisz Gábor.
1: A 2026. március 14-i műsor ismétlését hallották.
2: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kamara.hu Fesztivál, negyedik rész a Madarak éneke. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. november 23-án készült. Elsőként kérem hallgassák meg Robert Schumann 5 darab népies stílusban című művét, opusz 102. Szabó Ildikó Gordonkán, Simon Izabella zongorán játszik.

Elhangzott Robert Schumann 5 darab népies stílusban. Szabó Ildikó gordonkán, Simon Izabella zongorán játszott. Dmitri Sosztakovics második émol zongora triója következik, opusz 67. Előadja a Trio con Brio, tagjai Sojin Hong hegedű, Sukkyong Hong gordonka és Jens Elvekier zongora.

Dmitrij Sosztakovics második émol zongora trióját hallották. Előadta a Trio con Brio tagjai Sujin Hong hegedű, Sukyong Hong gordonka és Jens Elvekjer zongoraművész. Johannes Brahms F-moll zongora ötöse következik, opusz 34. Előadja Irina Abrigo és Osztorics Éva hegedűn, Jürg Déler brácsán, Perényi Miklós gordonkán, Várjon Dénes zongorán.

Johannes Brahms F-moll zongora ötösét hallották, Irene Abrigo és Osztorics Éva hegedűn, Jürg Déler brácsán, Perényi Miklós gordonkán, Várjon Dénes zongorán játszott. Befejezésül Pablo Casals a Madarak éneke katalán népdal következik, Perényi Miklós gordonkán, Simon Izabella zongorán játszik.

0: Elhangzott Pablo Casals, a Madarak éneke, katalán népdal. Gordonkán Perényi Miklós, zongorán Simon Izabella játszott. Kamara.hu Fesztivál, negyedik rész, a Madarak éneke. Kedves hallgatóink, a koncert felvétele a Zeneakadémia Solti termében 2025. november 23-án készült. A zenei rendező Weisz József, a hangmérnök Perényi Benjamin, a szerkesztő Seidl Dénes volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a berlini filharmonikusok játszanak Kirill Petrenko vezényletével. Gordonkán közleműködik Gauthier Capuçon. A felvétel Kismartonban az Eszterházi kastély Haydn termében 2026. május 1-én készült. Elsőként Piotr Csajkovszki művét hallják, Változatok egy rokokó témára.

Elhangzott Pjotr Csajkovszki Változatok egy rokokó témára. A berlini filharmonikusok játszottak Kirill Petrenko vezényletével, a Gordonka szólót Gauthier Capuçon játszotta. A berlini filharmonikusok most Ludwig van Beethoven második D-dur szimfóniáját szólaltatják meg, opusz 36, a karmester Kirill Petrenko.

0: Beethoven második szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a berlini filharmonikusok koncertjét közvetítettük, vezényelt Kirill Petrenko, Gordonkán közreműködött Gauthier Capuçon. A felvétel Kismartonban az Eszterházi kastély Haydn termében 2026. május 1-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyos Ottó nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez, a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívást az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vétézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással. A program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, ahova a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rockfesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg a Vasvár megyei településen, a kápolna melletti domboldalon. A nyitónapon a Korál Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company és az AVS ad koncertet, éjfélkor ünnepi tűzijáték zárja a programot. A további fellépők között lesz a Fish, az Ossian, az Akela, a Lord és a Sing Sing is. A fesztiválja jegyek elővételben csak online vásárolhatók, 14 éves életkor alatt pedig ingyenes a belépés. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Holnap este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet ma főleg a Délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon, holnap már egyre több felé kísérhetik élénk lökések. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
5: Kedves hallgatóink, a zene...

A beszéd mai műsorában Mozart prágai szimfóniáját játssza a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Vajda Gergely vezényletével. A műsorvezető Farkas Zoltán, a szerkesztő Katona Márta. A felvétel 2013-ban készült.

Ezt a három zenedarabot 8 év választja el egymástól mindössze, a legkorábbit és a legkésőbbit természetesen. Először a Párizsi Szimfónia fináliát hallottuk, amit 1778-ban komponált Mozart Párizsban. A következő kell mondanom, hogy a Figaro házassága nyitányának jelzésszerű fölvillantása volt, és most pedig a Prágai Szimfónia fináliának az első forma részét hallották. Annyi azért gondolom azonnal kiderül, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymásra. Mind a három zene, az opera buffa, a víg opera, teljesen őrült, zűrzavaros, nagyon nagy sebességgel diktáló világát idézi. De hogy miért állítottam ezeket ezen kívül a nagyon általános hasonlóságon kívül egymás mellé? Hát ennek több oka van, mind a három valamilyen módon kapcsolódik egymáshoz. A Prágai Szimfóniának Mozart elsőként, legkorábban éppen ezt a finálé tételét komponálta meg, és a zenetudósok kiderítették, hogy ugyanarra a kotta papírra írta, ugyanolyan fajta kotta papírra írta, amire a Figaro házassága harmadik és negyedik felvonását, és tudjuk, hogy a nyitány készült el mindig legutoljára az operából, tehát az is elképzelhető, hogy miután megírta a Figaro nyitányát, utána nem sokkal vetette papírra ezt a finálét. De hogy kerül ide a Párizsi Szimfónia? Azt is föltételezik jó okkal, hogy ezt a finálét tulajdonképpen az elsőként hallott zenének, a Párizsi Szimfónia eredeti zárótételének a helyére akarta komponálni Mozart. De hát miért akarta lecserélni? Sokszor megtette, hogy egy korábbi művét úgy frissített föl a bécsi közönség számára, hogy írt hozzá egy nagyon hatásos zárótételt, zongoraverseny is van ilyen, és még az is lehet, hogy ez volt az oka, de az is lehet, hogy azért nem akart éppen a Párizsi Szimfóniával, azzal az eredeti zárótétellel előállni, mert az nagyon-nagyon hasonlított a Figaro nyitányára, amit akkor, amikor ezt be akarta mutatni Bécsben, mindenki elég jól ismert már Bécsben is. Amit most hallottunk, tehát a Prágai Szimfónia fináliát, ez is épp eléggé hasonlít a Figaro házasságára,

ki az ajtót, mondja az apródnak, hogy helyet cseréljenek, és hát őt találja majd a gróf a kis szobácskába, és ne Cherubinót. És miután zárva az ajtó, Cherubino az ablakon át távozik. Tehát ez a Figaro szituációja, és hogy mennyire hasonló ennek a két részletnek a zenei anyaga, azt mindjárt nézzük is meg, úgyhogy most először meghallgatjuk a prágainak csak az elejét. És akkor az említett részletet a Figaróból.

Azt hiszem, ez a hasonlóság valóban elég meggyőző, és önmagáért beszél. Már eddig is nagyon sokat emlegettük a Figaro házasságát, hiszen ezer szálon kapcsolódik a Prágai Szimfónia keletkezéséhez, majdnem azt mondhatnám, hogy a Prágai szinte a Figaro házasságának köszönheti a megszületését. Mielőtt azonban ezt egy kicsit közelebbről megnéznénk, el kell gondolkoznunk azon, hogy Mozartnak mi a viszonya a szimfóniához életének utolsó évtizedében, a bécsi éveiben. És hát az a viszonya, hogy mondjam, emlékszem a megfejtést, hogy roppant kevés szimfóniát komponált, ugye 1782 és 91 között mindössze 6-ot. Tudom, hogy az ilyesmi nem kilóra megy, de ugyanez alatt a 10 év alatt Haydn 21-et megírt. Amit viszont megírt, az van annyira jó, hogy azt kell gondoljuk, nem azért mellőzte a szimfónia komponálás, mert nem ment neki elég jól, hanem hát Mozart borzasztó praktikus zeneszerző volt. Bécsben azt akarta megírni, amivel a legnagyobb sikereket aratja, ami üzletileg is jó befektetésnek bizonyul, és hogy lássuk, hogy nem henyélt azért, 17 darab zongoraversenyt írt ugyanebben az időben. Tudnék, a zongoraverseny volt az a műfaj, ami hatott, ami a bécsi közönséget elvarázsolta, és ahol saját maga is megcsirogtathatta a szólista képességeit. És hát persze megírta a nagy operáit, a szöktetéstől kezdve egészen a Titusig. A Prágai Szimfónia keletkezése, legalábbis a pontot, a kettős vonalat a partitúra végére 1786. december 6-án, Mikulás napján tette, és két nappal korábban a saját maga által vezetett műjegyzékbe beírta az 503-as C-dur zongora versenynek a befejezését is. Ez is egy hatalmas, remek mű, viszonylag ritkán játsszák, mert valahogy hidegnek tartják, én nagyon szeretem a magam részéről. Most azt, hogy Mozart ilyen közel fejezett be két ilyen nagy apparátusú művet, azt jelenti, hogy készült ő ezekkel valamire, és persze nem azt kell gondolni, hogy december 4-e és 6-a között írta meg a Prágai Szimfóniát, hanem folyamatosan, párhuzamosan készült ez a mű. Egyébként megint csak a zenetudósok, akik egészen bensőséges ismerettséget kötöttek Mozart kéziratival, mondják, hogy Mozartot úgy kell elképzelni, hogy hatalmas bőröndel járkált a utazásaim például. Abba volt egy D-dur finálé, néhány menüet, egy elsőtétel, és aztán ez így alakult, hogy mikor éppen mire van szükség, miből lesz a cserebogár, mikor hogy fejezi be, tehát ez a párhuzamos munka a kétféle műfajban az teljesen jellemző rá. Tehát mire készült Mozart ezzel a két nagy művel 1786. decemberében? Elméletileg elképzelhető, hogy a bécsi karneváli szezonra, ami mindig a hangverseny életnek a csúcspontját jelentette, de nem valószínű, mert hisz akkor már eddig is több szimfóniát írt volna, és még azt nem említettem, hogy ez a 6 bécsi szimfónia is tulajdonképpen olyan értelemben bécsi, hogy Bécsben született, egyik sem igazából Bécshez kapcsolódik. Ugye a Hafner szimfóniát azt még Salzburgba írta az ottani barátainak, a Linci szimfóniát, meg fognak döbben ide, Linzbe írta a Linz számára. Hogy a Prágait hova írta, az nem olyan egyszerű, de azt mindjárt kibogozzuk. És aztán végül 1788-ban megírta a három utolsó nagy szimfóniáját, az Esdurt, a Nagy Gémolt és a Jupiter szimfóniát Bécsben, de ez a három szimfónia aztán már nem került előadásra. Ez is mutatja, hogy Bécs és a szimfónia valahogy nem volt igazából harmóniában, vagy nem bontakoztatta ki azt a lehetőséget, amit megérdemeltek volna ezek a nagyszerű művek. Ezeket ő nem is hallotta életében a három utolsót előadva. Mozart nagyon valószínű, hogy Londonba készült 1786-ban. London volt ugyanis az a hely, ahol a polgári hangverseny élet ezeknek a szimfóniáknak ugyanolyan népszerűséget biztosított, ugyanolyan nagy sikert, üzletit és művészit egyaránt lehetett vele aratni, mint ahogy Bécsben leginkább a zongora versenyekkel. Mozart angolul tanult. Bizonyos barátainak angolul levelezett, hogy fitoktassa, hogy már milyen jól megy neki. Voltak angol tanítványai, például egy Thomas Atwood nevezetű fiatalember, aki a Walesi herceg pártfogását élvezte, róla még szó lesz, és megint csak a Figaro házassággal jön a képbe, tudnék a Figaro házasságának bizonyos kulcs szerepeit angol énekesek énekelték. Mindjárt Suzannét, Nancy Storace, vagy pedig Nancy Storis, hogyha angolosan akarjuk mondani, és Don Curziót, ezt a komikus tenor figurát is egy Kelly nevű ír úriember énekelt, és ők mind Mozart közeli, szinte baráti társaságához tartoztak ekkorában Bécsben. Most ezek a jóra való angolok a hazautat tervezték a következő karneváli szezonra, és magukkal akarták vinni Mozartot. Mozart komolyan el is gondolkozott, persze a feleségét is magával akarta vinni, és akkor éppen két gyermeküket letétbe akarta helyezni Leopoldnál, a papánál, Salzburgba. Most Leopoldnak ez nem tetszett, nem akarta a gyerekeknek a gondját viselni, és
egy nagyon dörgedelmes, hosszú levélben azt mondta Mozartnak, hogy ez őrültség, rengeteg pénzbe kerül, nem fogod megtalálni a számításodat, legalább 2000 gulden ez az utazás, stb. Stb. Itt egy pillanatra mindig megáll az ember és elgondolkozik azokon a jó szülőkön, akik még akkor is pontosan tudják, hogy mi a gyereküknek az egyetlen lehetséges jó megoldás, a választás az életben, amikor azok már felnőtt emberek igazán megállnának a lábukon, és hogyha Haydn későbbi sorsát látjuk, üzletileg biztos, hogy Mozart akkor járt volna jobban, hogyha eljut végül is Londonba, de nem így történt, hagyta magát végül is lebeszélni a papa által. Viszont Prágába is eljutott a Figaro házassága című opera, éppen december elején kezdték el játszani, és annyira sikeres lett, hogy a prágaiak, összeállt egy ilyen kis társaság, nemesek és polgárok, meghívták Mozartot, hogy jöjjön el, nézze meg az ő Figarójának a hatalmas sikerét, dirigáljon egy előadást, adjon egy koncertet, és hát élvezze velük ezt a csodát, és Mozart elfogadta ezt a meghívást. Annyi sánt itt a dologba, hogy amikor a Prágai Szimfónia végére pontot tett 86 Mikulásán, akkor még nem tudhatta ezt, akkor ezt a meghívást még nem kapta meg. De aztán természetesen a Prágai Szimfónia volt az, amit magával vitt abban a bőröndben, ahol olyan sok minden szokott lenni, és ezt is bemutatta Prágában. Azt, hogy a csehek hogyan viszonyultak és miért úgy viszonyultak Mozarthoz, azon érdemes egy picit elgondolkozni. Tulajdonképpen Csehország viszonyát a Habsburg Bécshez, a birodalmi székhelyhez jól megérthetjük mi, magyarok, akiknek ugyanez a sors jutott, hogy valaha független birodalom voltunk, és most egy alacsonyabb rendű besorolt része egy nagy birodalomnak. Prága ráadásul valaha császári székhely volt, most pedig provinciának számított, tehát persze, hogy kiéhezetten várták, hogy a nagy Mozart eljöjjön hozzájuk Bécsbe. De még ennél is fontosabb, hogy Prágában Mozartnak nagyon jó barátai voltak, a Dusek házaspár, kiváló zenészek, Thun gróf, tehát oda egy baráti közegbe mehetett vissza, szabadkőműves barátai is voltak, tehát ismerősök közé mehetett. És ami talán a legfontosabb, Prágában nem voltak ott Mozart bécsi ellenfelei, az intrikusok. Személy szerint itt tényleg Salieriről és egy Rigini nevű zeneszerzőről van szó. Az a sok pletyka, meg regény, meg színmű, ami Salieri és Mozart egymásra való féltékenységét, pontosabban inkább Salieri féltékenységét Mozart iránt tanúsítja, az ebben az időben biztos, hogy érvényes volt. Tudnilik három olasz opera várt bemutatóra, egyik Salieri, másik Rigini és a harmadik Mozarté. Stratégiai jelentősége volt annak, hogy melyiket mutatják be először. Mozart azt mondta, hogy ha nem a Figarót, akkor inkább tűzre veti a partitúrát, de aztán ez nem történt meg, hál' Istennek, mert a Figaro bemutatójára került sor először. Ez a bizonyos Kelly, ez az ír származású tenor, aki Don Curziót énekelte a Figaroban, úgy emlékezett vissza, hogy Rigini úgy áskálódott Mozart ellen, mint vakond a sötétben, és Salieri, aki ügyes és ravasz, telve azzal, amit Bacon görbe bölcsességnek nevez, szintén megtette a magáét a háttérben, tehát Mozartnak komoly ellenállással kellett már ekkor számolni a Bécsben. Ellenben a prágaiak annál nagyobb rokonszenvvel fogadták, lám szegény Mozart, aki tudjuk, hogy egy zseni, de saját hazájában nem értik, nálunk majd megtalálja a dicsőséget, és ez így is volt. És végül legutoljára hagytam talán mégiscsak a legfontosabb szempontot. Prága népe egy zeneértő társaság volt. A zene oktatás már eleve olyan volt, hogy tulajdonképpen a legszegényebb rétegekben az egyházzenei intézményeken keresztül kiváló zeneértőket nevelt ekkorában. Különösen például a fúvósai voltak nagyon jók. Ennek jelentősége van a Figaróban és a Prágai Szimfóniában is. Tehát valóban talán több értőfűre is talált Prágában, mint Bécsben. Karácsony előtt értesült valamikor a Figarónak a nagy sikeréről, elhatározta, hogy akkor elutaznak, és meg is érkeztek 1787. január 11-én. 4 napig tartott az út postakocsival Bécsből és Prágából. Elgondolkozom, hogy most Budapestről 6 óra alatt oda lehet érni, de hát akkoriban ilyesmi voltak a viszonyok. És ami még fontosabb, fönnmaradt egy levél, ami a prágai Mozart kultuszt érzékelteti, így írt egyik barátjának Mozart. Érkezésünkkor azonnal rengeteg tennivalónk volt. 6 órakor Canal gróffal az úgynevezett Breitfeld-féle bárra hajtattunk, ahol a prágai szépségek virága szokott összegyűlni. Nem táncoltam és nem is falatoztam, az előbbit azért nem, mert túlságosan fáradt voltam, az utóbbit velem született máléságom miatt. Megjegyzem, hogy a nem is falatoztamat, azt egyes források nem is udvaroltamnak fordítják. Ne firtassuk, hogy mi az igaz, mert hiszen Mozart méla volt mind a kettőhöz. Állítása szerint. De a legnagyobb örömmel láttam, hogy mindenki boldogan ugrabugrál az én Figarom zenéjére.
csupa német táncá és kontratáncá alakítva. Mert errefelé másról sem beszélnek, mint a Figaróról, csak is a Figarót játsszák, fütyülik, egy operát sem néznek meg csak a Figarót, Figaró, mindörökké Figaró, igazán nagy megtiszteltetés ez nekem. Van ezzel kapcsolatban egy olyan hitelesnek látszó történet, ami a kedvencem. Nimecsek, aki egy cseh származású életrajzírója volt Mozartnak, megjegyzi, hogy a sörcsarnok hárfása csak úgy tudott figyelmet kiváltani, hogyha a Figaro egyik dallamát játszotta. Most én többször voltam Bécsben, hihetetlenül intenzív és kellemes emlékeket ápolok a sörözőkkel kapcsolatban, de hogy ott a hárfa szavára odafigyelnének az emberek, szóval mégiscsak tudott valamit ez a Mozart, hogyha a hárfás a maga szelíd hangszerén egy sörözőben figyelmet tudott kelteni. Egyébként mindjárt meghalljuk, hogy melyik volt az a dallam, amit a hárfa feldolgozásában játszottak Prágában.

0: l'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto adocino d'amor.
1: Könnyen el lehet ezt képzelni hárfán, hogyha a kísérletet föloldjuk. Január elején, tehát nem sokkal érkezésük után megnézett egy Figaro előadást, utána január 19-én adott egy koncertet, amin a Prágai Szimfónia is elhangzott, és érdekes módon ott nem zongoraversenyt játszott, hanem zongorán improvizált, mint egy fél óra hosszat, és utána január 22-én pedig el is vezényelte a Figaro előadást, bevétele az övé lett, hatalmas siker, szerintem Mozart soha nem érezte magát olyan jól, mint ebben az időben Prágában. Ha már emiatt a időrend miatt is, és a Figarohoz való kapcsolat miatt is a harmadik tétellel kezdtük az ismerkedést, akkor kössük el itt a szálakat, illetve dehogy is fogjuk elkötni, tulajdonképpen csak két területre szeretnék korlátozódni. Az egyik azt megmutatni, hogy valóban mennyire fontos Mozartnak ebben a partitúrában a fafúvósok kezelése, mennyire egyedi módon teszi mindezt. Hallgassuk tehát most meg megint a finálé kezdetét.

Ha a fúvósokra figyeltek, hallották, hogy ezeket az akkordokat vékony, rövid hangokon bejátsszák. Ez egy nagyon tipikus írásmód, nagyon hatásos, ilyet bárki írt volna maga korában. Viszont a következő szakasz, amikor Mozart kizárólag a fafúvósokra bízza az egész témát, az már olyasmi, amit leginkább csak tőle várhatott vagy remélhetett egy prágai muzsikus.

Ennek a finálénak a mellék témája, vagy az éneklő második témája eleve úgy van megkonstruálva, hogy a vonósok és a fafúvósok párbeszédére épül, hogy a közép részben szólalnak meg a fafúvósok. Hallgassák csak meg például, hogy mit bohóckodik a fagott ebben a kis részletben.

A másik terület, amit röviden szeretnék fölvillantani ezzel a fináléval kapcsolatban, az az opera buffához való konkrétabb kapcsolat, még annál is konkrétabb, mint amiről eddig beszéltem, ezek a tematikus hasonlóságok. Úgy gondolom, hogy megalapozott az a vélemény, hogy egészen konkrét elemekben megragadható az, hogy mitől vígoperai ez a zene. Ha majd az egész tételt hallják, különösen érzékelni fogják, hogy számtalanszor történik az, hogy egy csendesebb részbe berobban egy nagy, harsogó szakasz, hatalmas, váratlan hatással, nagy ellentétet képezve. Némi elvonatkoztatással azt mondanám, hogy ezek ilyen pofonszerűen érik a hallgatót, némelyik olyan drasztikus, hogy a fal adja a másikat, ahogy mondani szokták. Nehogy úgy távozzanak innen, hogy hát megtanultuk, hogy hogyan komponálj meg Mozart a pofont a Prágai Szimfóniában, de azért hasonlatnak nem rossz, a dinamikának ez a drámai váltása, ez teljesen vígopera-szerű. Egyébként hát a pofon az többször is elcsattan a Figaro színpadán, mindig Figaro kapja, de hát vagy a Suzanne, vagy a gróf osztja ki, valahogy mindig őt találja meg egy pofon. Állítom, hogy ezek a hirtelen dinamikai váltások, ezek fontos forrásai ennek a vígoperai stílusnak. Először most egy ilyen nagyon drámai váltást hallunk a következő részletben.

Ez lehet, hogy egy kicsit erőltetettnek tűnt, vagy elvont volt. A következőben még biztosabb vagyok. A hegedűk egy ilyen triolás, hármas mozgású dallamot fognak majd játszani, ami nem más, mint a vígoperákban, az opera buffákban a hadaró szerepeknek a leképzése szimfonikus zene eszközeivel. Éppen Don Curzio az, aki hát egyfolytában hadar ezekben a nagy együttesekben, és ez adja a helyzet komikumot. Szerintem az első hegedűnek ez a triolás mozgása a hadarás. És végül elérkeztünk egy olyan szinte hangutánzó mozzanathoz, ami pedig egyszerűen a nevetés kirobbanásának a megfelelője a zenében. Ez a trilla, ami így hangzik a hegedükön. A teljes változatban pedig ugyanazt a motivumot hozzáteszi Mozart, amivel az egész darab elkezdődött. Ennek a finálénak a középrésze, a kidolgozási tétele megint csak visszaidézi azt a hihetetlen dinamikai ellentétet, ami a két zenei anyag között fönnáll. Van egy rendkívül drasztikus, követelő, erőszakos párütem, ami akár a gróf is lehet, aki ott dörömböl feszítővassal vagy anélkül az ajtón, és utána ezzel mindig szemben áll ez a csöndesebb anyag.

És végül elbúcsúzva egyelőre a finálétól egy hosszabb részletet szeretnék megmutatni, ahol hát három dologra is szeretném fölhívni a figyelmüket. Még mindig a kidolgozási szakaszban vagyunk, és ilyenkor nagyon gyakori, hogy valamilyen imitációval a szólamok egymásnak adogatják a témát, tehát valamilyen imitáció szerkesztéssel dolgozik a zeneszerző. Így van ez most is, az első szakaszban, amit majd hallani fogunk, de Mozart még azzal is növeli ennek a zenei szövetnek az izgalmát, hogy ilyen sántikáló, szinkópás ritmusokat illeszt a dallamához, ettől aztán tényleg ilyen kis zűrzavar egy pohár vízben érzése alakul ki az embernek. A másik, amire nagyon szeretném fölhívni a figyelmüket, az a visszavezetés, ami ezután a sántikáló imitációs szakasz után következik, megint csak a fafúvósok. Van egy olyan gyönyörű, leereszkedő fuvola dallama ennek a visszavezetésnek, hogyha semmi más nem írt volna Mozart fuvolára, mint ezt a hat ütemet, szerintem akkor is hálásak lehetnének neki a fuvolások. Kisüt a nap, hihetetlen szférákat nyit föl ez a gyönyörű átvezetés. És végül, amikor tulajdonképpen bekövetkezik a visszatérés, persze Mozart nem ugyanúgy hozza vissza az anyagot, mint korábban, hanem ezt a kétféle világot, ezt a brutális, dörömbölő grófi világot továbbra is folyvást szembesíti a vékony halkanyaggal.

Ezzel elbúcsúzunk egy időre a finálétól. Egy kis történetet szeretnék elmesélni azzal kapcsolatban, hogy nem csak a daraboknak, meg az operáknak, meg a zeneszerzőknek van meg a maga sorsa, hanem a kottáknak is. Említettem, hogy ez a finálé ugyanarra a kottapapírra, ugyanolyan kottapapírra készült, mint a Figaro, de ezt nem olyan régen tudják. Tudnélik, a II. Világháborúban ez a kotta elveszett. Addig a porosz nemzeti könyvtár tulajdonában volt, és utána eltűnt. Az történt ugyanis, hogy ezeket a nagyon értékes kéziratokat, Mozartot, Beethovent, Sziléziába vitték a németek, és ott sóbányákba helyezték el, hogy hát a bombázások, a háborús pusztítások ne érjék. Csak hát a II. Világháború után Szilézia már Lengyelországhoz tartozott, akkor megtalálták a lengyelek ezeket a kincseket, akkor nem siettek visszaadni a németeknek, ez mondjuk a II. Világháború történéseit ismerve megérthető, hogy miért nem ez volt az első dolguk. És nagyon-nagyon sokáig, még a 70-es években is, akkor már tudták, hogy hát ezek nem vesztek el, de nem tudták, hogy hol van. Szépen a krakkói Jagelló könyvtárba kerültek ezek a kották, és így tulajdonképpen a Mozart összkiadásnak az a kötete, ami a Prágai Szimfóniát tartalmazza, és amely egyébként Zsonfai László, egy magyar zenetörténész adott közre, akkor ő még nem láthatta ezt a kottát, csak valamivel később. Most már ismerjük ezt a kéziratot, és egy másolatát magam is láthattam, és tényleg nagyon más a finálénak a kottapapírja, még a Xeroxon is látszik, mint az első két tételnek. Sőt, az is látszik, hogy a finálét szebben kottázta le, tehát több ideje volt rá, mint az első és a második tétel megírásához. Azt mondtam, hogy van egy olyan feltételezés is, hogy ez a finálé tulajdonképpen a Párizsi Szimfónia új fináléjának készült, de Mozart mindannyiunk nagy szerencsére letett erről a gondolatról, és inkább írt két új tételt a harmadik tétel elé, és ez elétre jött egy új szimfónia, a Prágai Szimfónia. Most, amikor az első tétel felé kezdünk lassan-lassan evickélni, el kell, hogy mondjam, hogy a Prágai Szimfónia egészen sajátos helyzetét az mutatja a legjobban, hogy hát ugye a Figaro és a Don Giovanni között született. És amíg ez a finálé tényleg minden hangjában a Figaro házasságát idézi, addig az első tételben számtalan olyan vonást fogunk majd látni, ami sokkal inkább a Don Giovannihoz hasonlít, és azért is szép ez a kapcsolat, hogy egy szimfóniában ez a két opera megjelenik, mert a Don Giovannit azt már tényleg minden kétséget kizáróan Prágának írta Mozart, hiszen az az olasz társulat, ami sikerre vitte a Figaro házasságát, a siker hatására megrendelt tőle egy újabb olasz operát, ezért írta meg aztán a Don Giovannit, amit aztán Prágában is mutattak be. A Prágai Szimfónia nyitó tétele lassú bevezetéssel kezdődik. Mondd már, mondhatnánk, hát ilyen nagyon sok van. Haydnnek a londoni szimfóniái közül rengeteg lassú bevezetést találunk, a szimfóniaszerzők már gyakran használták ezt a hatásos eszközt. Csak hogy ez a lassú bevezetés, amit Mozart a Prágai Szimfónia elé írt, egészen rendkívüli méretű, mélységű. Ugye egy lassú bevezetés a szimfóniák élén az egyfelől mindig a várakozáskeltés művészete. Tehát tulajdonképpen olyan nagy feszültséget, fölfokozott figyelmet kell kelteni, ami aztán nagyon hatásosá teszi a gyors fűrész érkezését. Persze nagyon gyakran a lassú bevezetéseknek egyfajta ilyen csend teremtő hatása is volt, akkor még nem volt csöngő, vagy nem szólalt meg a műpában Petrányi Judit kedves hangja, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat, hanem hát a zajongó közönségnek egyszer csak el kell csendesednie. De ami itt ebben a lassú tételben kibontakozik, az zeneileg leginkább azért érdekes, hogy ez a halogatás, az elodázás, tulajdonképpen a gyors rész beköszöntének a minél inkább késleltetése az, aminek itt egészen mesterévé válik Mozart. A következő részben rendkívüli apró részletességgel szeretném megnézni ennek a lassú bevezetésnek szinte ütemről ütemre a hangjait, és ezt nem csak azért teszem, mert hát a zenetudósok már csak ilyenek, hanem azért, mert olyan gazdag ez a zenei anyag, hogy szinte minden üteme egy egész világot, egy egész szférát fölidéz. Mindegyik ilyen jelzés, amit a kor közönsége nagyon is értett, az más irányba mutat. Tehát olyan hihetetlen gazdag ez a zenei nyelv, hogy érdemes tényleg nagyító alá venni, hogy mi mit jelent benne. Most akkor elkövetkezik az első néhány ütem, ami után igyekszem lefordítani, hogy mit is hallottunk.

nem nagyon eredeti ötlet gondolhatnánk, de azért nagyon hatásos. Mozart nagyon szerette ezeket a kezdéseket, így kezdődik az Idomeneo című operája, a Titus című operája, vagy a Jupiter szimfónia, és ezzel mindjárt ott vagyunk ennek a toposznak, ennek a típusnak a jelentésénél. Ez a fenséges, a brilliáns stílus uralkodókhoz, főistenekhez, a férfihoz, az erőhöz kapcsolódik. Ami rögtön utána kiegészíti, az mintha megcáfolna ezt a nagyon határozott indítást. Ugye az egy szólamú uniszónó motívum után most már akkordokat hallunk, de mindjárt egy másik világból, az érzelmek világából, mintha az uralkodó mellett most megjelenne az érző hitves is.

Mennyire szép az is, hogy ezt a háromszor megismételt akkordot először a teljes zenekar játsza, utána a vonósok, és aztán végül a fúvósok. Ez a hármasság, a hármasságnak a szimbolikája nem csak a varázsfólában, de számos Mozart partitúrában tetten érhető és gyönyörű eredményekre vezet. Ami ezután következik, azt megint szinte a retorika nyelvére lehet lefordítani. Az első hegedű egy nagyon szívhez szóló dallamot játszik kísérettel, és mindjárt megismétli egy hanggal feljebb, minthogyha könyörögne, még intenzívé tenné az ő kérését. És az érvelés, már érzelmi zsarolás folytatódik, mert elkövetkezik egy olyan ütem, egy olyan zenei anyag, ami hihetetlen gazdag, már itt az első és a második hegedű egy ilyen imitációs, egymást utánzó párbeszédbe kezd, mint hogy azt mondaná a zeneszerző, hogy már itt a 9. ütemben ilyen kunsztokat mutatok, hát hallgass rám. Ezután egy nagyon szép, érzékeny rávezetés beletorkolik egy zárlatba, egy kadenciába, de hallgassuk csak meg, hogy milyenféle kadenciába.

Az a hangzat, amit a legvégén megszólalt, itt már voltunk egyszer. Pontosan ennél a basszus hangnál kezdődtek azok a szép, érzelemgazdag akkordok, amit ugye a fejedelem hitveseként apostrofáltam. És egyébként a zenei szaknyelv ezt álzárlatnak nevezi, érezzük, hogy itt még nem érkeztünk el a megnyugtató befejezéshez harmóniailag. És minthogyha egy kicsit ezt az elodázást, ezt a folyvást, a befejezés elkerülését végző gesztust maga a zenekar is megelégelné, egy nagyon határozott fortéban csattam föl. És végül a fafúvósoknak egy gyönyörű harmóniai fénytörésével megint csak rávezet egy kadenciára, egy zárlatra, ami most már igazinak ígérkezik. Aláhúzzák ezt azok a fanfárszerű motivumok is, amelyeket a kürtben hallunk, és a timpani is kíséri őket.

Igen, könyörtelenül elvágtuk itt a kettős pontnál. Egy Haydn korabeli hallgató, vagy Haydn szimfóniának az ismerője körülbelül érzi, hogy na most itt érkeztünk el a lassú bevezetés végére, itt fog következni a gyors rész. És most egy kicsit összefoglalóan fölidézzük ezt a bevezetést az elejétől, utána valami következik, de már is elárulom, hogy itt valami csalás is lesz a dologban.

Igen, tulajdonképpen így is hangozhatna a Prágai Szimfonia bevezetése, de egyáltalán nem így hangzik. Most egy olyan pontján illesztettük ide a gyors részt, ami után még kétszer ennyi lassú bevezetés következik, tehát sokkal-sokkal nagyobb ennek a lassú bevezetésnek az aránya. Azon a ponton, ahol most már is megidéztük a gyors témát, egy újabb világ, egy újabb szféra tárul föl, forte hangerővel, moll hangnemmel, sötéten. Úgy hívják ezt a klasszika világában, vagy az opera színpadon, hogy ombra jelenet. Az ombra az árnyékot jelent. Olyan világ tárul föl, ami nagyon gyakori az opera színpadon, a halottak megidézése, a jóslat, az isteni szózat, a túlvilág beavatkozása az emberi szférába. Hallani fogják, hogy szintén megint csak ilyen arcúcsapásszerűen érkezik ezen a ponton ez a zene, és most már nem olyan tréfás arcúcsapás, mint amilyen a finálénak ezek a kis buffa fricskái voltak. Ha valamire szabad a hallásukat irányítanom, arra kérem önöket, hogy figyeljék meg, hogy az a motívum, egy kétütemes motívum, ilyen doboló ritmussal és a hozzátársuló hegedű dallamokkal hányszor ismétlődik meg. Egy kicsit korábbról kezdjük, hogy a kapcsolatot is érzékeljék.

Én bizony 6-ot számoltam össze, ami megint azért érdekes, mert hát a bécsi klasszika nyelvében egy szimpla ismétlés, tehát egy 2-es szám az teljesen természetes, még az is belefér, hogy valami 4-szer egymás után a szimmetria, néha úgy is megkívánod, hogy 6-szor egymás után rak egy részletet, ez is mutatja, hogy itt Mozart valamilyen módon túllép mindenfajta mértéken. És az sem teljesen légből kapott, hogy ő azért nagyon figyelte Haydnt, az idősebb mestert és az ő szimfóniáit, az ő lassú bevezetéseit, és igaz, hogy kevesebb szimfóniát írt, de amikor valami olyasmit csinált, amiben a mestere előtte járt, akkor azért természetesen szerette volna fölülmúlni. Nagyon szerették egymást természetesen, nem úgy, mint Salierivel, de hát természetesen egy fiatal ember, egy Mozart ezt üzente Haydn papának, hogy na most nézd meg, hogy én mit csinálok egy lassú bevezetéssel. A következő rész, egyébként az egész, amit eddig hallottunk, ez az ombra jelenet, ez most már nagyon a Don Giovanni világa, a Don Giovanni nyitányának akár, vagy a temető világának, a kőszobornak, a halálból visszatérő és a pokolba invitáló kővendégnek a világa. A következő részben ezek a túlcsorduló vonós szólamok valamilyen módon a személyes megérintettséget, félelmet, egyfajta ilyen könyörgő gesztust is kifejeznek, és az oboában és a fagotban megjelenik egy olyan motivum, amire külön fölül a figyelmüket, a kromatika, amikor a hangok kis szekundonként követik egymást, és ebben az ombra világban ez mindig a leghátborzongatóbb effektusok egyike.

és most már csak az utolsó 5 ütemével vagyunk adósak ennek a lassú bevezetésnek. Ott figyeljék meg, ahogyan ez a visszatartott komoly hangvétel, ezek a motívumok, ezek mennyire vészjósóak lesznek, és figyeljék meg megint csak a fagott szólamot, ami ki tudja, hanyadik kedvencem ebben a szimfóniában.

ha már többször hivatkoztam a Don Giovanni-ra, annak a démoni világára, akkor legalább egy pillanat erejéig idézzük is meg a Don Giovanni nyitányából ezeket a hátborzongató részeket.

Mit jelent mindez? Amikor Mozart egy ennyire hangsúlyos, ennyire hosszú, ennyire mélységeket megjáró lassú bevezetést komponál, akkor valóban ebben a tekintetben fölülmúlja a Haydnt. Korán sem akarom a két zeneszerzőt megversenyeztetni, mert amúgy is sokszor előfordul, hogy Haydn igazságtalanul háttérbe szorul Mozarthoz képest, de ez a fajta drámai töltet, amit ebben a lassú bevezetésben megír, ez valóban inkább csak Mozarté, és tulajdonképpen mire a tulajdonképpeni gyors témához elérünk, már kicsiben, ugyan vagy némi túlzással, de megjártuk a poklok mélységeit. És akkor eljutunk végre a Allegro főtémához, föl lehet lélegezni, gondolnánk, de Mozart nyelve megint annyira összetett, és a kortársakénál sokkal bonyolultabb, hogy azt kell itt boncolgatnunk, hogy tulajdonképpen nem is egy témát vagy egy dallamot hallunk, hanem különböző karaktereknek a nagyon furcsa elegyét. Van olyan elemző, aki hát ilyen skizofrén témának nevezi ezt a itt kibontakozó zenei anyagot, majd látjuk, hogy miért, annyi felé kacsingat, annyi sokféle és ellentétes elemből hoz létre valamilyen egységet. Először hallgassuk csak meg az első 8 ütemet.

ígérem, hogy nem sokat fogok már ilyen mikroszkopikus vizsgálatokat végezni, de ezt az egy témát még muszáj szétszedni egészen pici darabokra. Először is van egy a szinkópás izgatott kis mozgásból végre testet öltő motívum, amely egyébként nagyon hasonlít a varázsfóval a nyitányának a ugyancsak ilyen kakaskodó hangismétléses motívumára. Ez, mint sejthető, tapasztalt fülek számára, ebből aztán rendkívül ellenpontos imitációs részeket lehet majd szőni. Tehát ez egyfajta ilyen tudós zenei anyag. Az is érdekes, hogy a szinkópából születik ez a kis motívum. De az is érdekes önmagában meghallgatni, hogy mi van kíséretként ez alá az anyag alá helyezve. Ez tulajdonképpen kíséret ugyan, de egy másik világ, az éneklő stílusnak, az érzékenyebb éneklő stílusnak a szférája. És nagyon határozottan zárja ezt az első kis anyagot egy fanfár, de itt is kétféle jelenséget figyelhetünk meg. Nézzük csak meg először a valódi fanfár jellegét, amit a fagott kürtrombita és timpani játszik. Ez teljesen egyértelmű. Színpadon vagyunk, otthon vagyunk, jön a király, ugyanaz a gesztus, mint amivel az egész darab elkezdődött. Azonban az, hogy a fafúvósok már nem ilyen feltörekvő fanfárt játszanak, hanem mivel ellenpontozzák ezt az anyagot, az azért az figyelemre méltó. Míg az egyik feltörekszik, a másik lefelé hajlik, tehát minden kis elemben, mintha a saját cáfolata is benne lenne. Mint hogyha Mozart annyira ismerne minket, vagy a zenét, vagy a világot, hogy hát sohasem fekete-fehérek a dolgok, hanem minden sokkal bonyolultabb annál, mint aminek látszik, és minden magába hordja szinte a saját maga cáfolatát is. Tovább haladva megnézzük, hogyan gazdagodik ez a amúgy is elég izgalmas téma. Hát először úgy gazdagodik, hogy egy oboa ellenszólamot illeszt hozzá Mozart.

az sem teljesen magától értődő, hogy amikor elindulunk egy másik hangnem felé, az egy átvezető részben, akkor nem új téma, hanem ugyanez a szinkópás anyag jelentkezik, de persze Mozart soha nem ugyanúgy ismétli meg a gondolatait. Egyetlen pici hang, a második hegedűnek egy módosított hangja jelenti a különbséget az első alakhoz képest. Kérem, nagyon füleljenek, remélem, hogy kiderül, hogy ez egy kicsit érzékenyebb harmonizálása ugyanennek a témának.

És most meghallgatjuk, hogy mi lesz abból a bizonyos kíséretből, amit kíséretnek neveztem, de elmondtam, hogy azért megvan a maga sajátos önértéke, mint az éneklő stílusnak a képviselője. Most ebből épít egy csúcspontot Mozart a tétel folyamán.

Említettem, hogy abból a kis hangismétléses, ilyen kotkodácsoló témácskából milyen jó imitációkat lehet majd építeni. Mozart azonnal neki is kezd ebben a főrészben, túl korán. Hát az ilyen tematikus munka, az ilyen agyas, tudós zeneszerzői eljárásokat általában a kidolgozási szakaszra szokták tartogatni a zeneszerzők. Még el sem érkeztünk a melléktémához, de Mozart már neki kezd ennek a témának a tudós feldolgozásához.

éppen annál a pillanatnál szakítottuk meg könyörtelenül a zenei folyamatot, amikor a úgynevezett melléktéma vagy második téma terület bekövetkezne, ami ebben az arzenálban, ami a hősi, heroikus, brilliáns stílus és az ilyen tudós, ellenpontos stílus egyértelműen egy harmadik szint hoz, ami már persze eddig is jelen volt, de itt most ez az igazi felségterülete, tudnék a lírai éneklésnek a felségterületét. Háromszor halljuk tulajdonképpen ezt a témát. Arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy amikor másodszor hangzik el, megint csak a fafúvós csoport egy jeles tagja, az oboa pár társul hozzá, és egy egészen sajátos szint ad neki, és aztán ezek az oboák viszik át a harmadik szakaszhoz ezt a kis területet, ahol viszont egy második mellé téma, egy még éneklőbb, egy még lágyabb szólal meg.

Mielőtt még egy formarésszel megismerkednénk ebből a tételből, találtam egy olyan példát, ahol egészen miniatűr formában a legegyszerűbb módon egymás mellé lehet állítani, hogy mi a különbség egy igazi mester meg a tanítványa között, vagy egy igazi zeneszerző meg egy szerényebb képességű komponálgató valaki között. Ez a bizonyos Thomas Atwood, akit már említettem, Mozartnál tanult zeneszerzést, egyébként hazamenve a Velszi herceg támogatásával neves angol zeneszerző lett. Azért köszönhetünk neki nagyon sokat, mert fönnmaradt az a kotta anyag, ami tulajdonképpen időről időre elvitt Mozarthoz, és Mozart azt javítgatta. Most azt szeretném megmutatni, hogy egy egészen pici példán keresztül miben zseniálisabb Mozart a tanítványánál, mint hogyha még egy agytekervénnyel több jelen egy egészen egyszerű feladat megoldásában is. Ez a feladat nem volt más, mint egy 8 ütemes kis menüett dallamot adott meg Mozart Atwoodnak, hogy ezt harmonizálja meg. Először hallgassuk csak meg ezt a dallamot.

Mozart ezt kiabította, egészen formásan szól, egy-két hangot kiigazított, és aztán írt egy másik változatot, megírta az ő verzióját, ez pedig így hangzik.

hadd fogalmazzam meg, hogy mi is történt tulajdonképpen. Az első és a második hegedű egy ilyen egyszerű kis menüetben, ami tényleg a leghétköznapibb tánctétel, zene oktatás alapanyaga, elkezdi imitálni egymást. Tehát Mozart nem állja meg, hogy valami kis ellenpontos trükköt ebbe az egyszerű szövetbe is beépítsen, hogy a két hegedű olyan furcsán súrlódik egymáshoz, feszültebb, mint a tanítvány változata. Mondom, ez a Dióhéjban illusztrálja, hogy mire képes egy mozarti zeneszerzői agy. És miért mondtam én ezt el mindezek előtt, egy ilyen egyszerű kis példán szemléltetve? Mert az első tételtől búcsúzva utoljára azt a kidolgozási szakaszt szeretném megmutatni, ahol valóban az ellenpontos tudásnak egy olyan magas iskolájával találkozhatunk, ami szinte példátlan a zenetörténetben. Nem mentem itt végig minden egyes témán, anyagon, motivumon, ami ebbe a hihetetlenül gazdag tételbe benne van, de majd hallani fogják, hogy itt tulajdonképpen minden lehetséges kis témaforgács különböző kapcsolatba kerül a másikkal, egy ilyen kombinatórikus agy, hol azt kapcsolja össze egymással. Tehát ez olyan fantasztikus gazdagságú ellenpontos írás, ami hát a nagy barokk mestereknek is a javára vált volna, de mindez persze korabeli klasszikus zenei stílusban.

Még néhány rövid perc erejéig a második tétellel kell elszámolnunk, hiszen ebben a furcsa össze-vissza sorrendben a harmadik és az első után most már csak a második tétel van hátra. Ugyanis Mozart nem írt menüettet ehhez a szimfóniához, talán azért, mert ilyen furcsán hátulról kezdte el komponálni, talán azért, mert egyszerűen nem érezte szükségét. Egyébként főleg Haydn volt az, aki szinte kötelezőnek érezte már ekkoriban, hogy négy tételes legyen egy szimfónia, és a harmadik helyen ott legyen egy menüett. Mozartnak vannak elég szép számba három tételes szimfóniái is. Tehát most az utolsó, még eddig nem vizsgált tétel következik, az Andante. Hogyha a finálét teljes egészében az opera buffa világába soroltuk, a Víg opera szférájába, akkor az első tétellel kapcsolatban elmondható, hogy az viszont hihetetlenül bonyolult, egyfelől hősies, másfelől éneklő, harmadfelől tudós, tehát éppen ez a hihetetlen gazdagság, bonyolultság, többértelműség jellemzi. Most ehhez képest természetesen egy csöndes, középső tétel megengedheti magának azt a luxus, hogy már megint csak egyetlen hangulathoz, egyetlen toposzhoz kötődjön, és ez a toposz nem más, mint a pastorál. A korabeli zenében, irodalomban, költészetben, akár tájfestészetben ez egy nagyon kedvelt téma volt. Ugye az az elképzelt idill Arkádiában, amikor kivonulunk a társadalomból, a városból, az űrzavarból, megtaláljuk a természetes ember békéjét, és hát persze az antikvitásra is gondolunk. Előszeretettel vették elő az eklogákat, a pásztori költészetnek az antik darabjait, és írtak hasonlókat ebben a korban. Sőt, hát szinte túlzásba vitték, tehát a Ragics határáig vitték ezt a műfajt, falvédő romantika, a kis csörkedező patakocska, meg a legelésző barika, meg a pásztorlányka, meg a pásztor tiszta érzelmek. Ennél persze Mozart sokkal magasabb rendű, de az biztos, hogy amit most hallunk, az tulajdonképpen egy pásztorál. Talán még annyit, mielőtt ezt az első kis szakaszt meghallgatnánk, hogy gyönyörű, hogy ez a nyolc ütemnek a második fele megismétli az első négynek az anyagát, de már is gazdagodik, már is tovább variálja Mozart.

itt vagyunk a természetben, itt békében vagyunk, itt kivonultunk a társadalomból, a harcokból, mondja ez a zene. És Mozart még ide is elejt valami furcsát, valami első pillantásra nem ideillőt, egy uniszónó menetben, amikor ugye az összes hangszer ugyanazt játsza, és az ilyen halk, staccato, egyszólamú zene, az eléggé sejtelmes, kétértelmű, még nem tudni, hogy mik a szándékai. Az ilyenfajta zenei anyag inkább a buffába, vagy ilyen intrikus szerepbe szokott megjelenni, mindenképpen nagyon meghökkentő a felbukkanása. Az pedig fantasztikusan szép, hogy Mozart hogyan békíti bele ebbe a pasztorális környezetbe ezt a kis kopogó motivumot. Hát úgy, hogy elkezdi beszéltetni, beszélgetésre invitálja a mély szólamokat a legfelső szólammal, tehát megint egy ilyen imitáció, egy párbeszéd indul el, és közben a belső szólamok susogása pedig hát újraéleszti ezt a patakpart, csobogás, pásztorál, idill hangulatot, és az első pillantásra meghökkentő kis elem végül is szépen belesimul ebbe a nagy egészbe.

Azért, hogy nem volt teljesen alaptalan, amit mondtam, hogy az első pillantásban ez a furcsa, egyszólamban megjelenő kis kopogó motivum, valamilyen nyugtalanító, azt azért a tétel további folyamán beigazolódik. Tehát az a kis rejtett puskapor, ami benne van ebben az anyagban, az föl is robban a kidolgozási részben, a középrészben, és az a rejtett feszültség az végül is, mint a szellem a palackból kibukkan. Hallgassuk meg, hogy hogyan.

Hát ezt rejtette magában puskaporként ez a kicsi anyag. És végül egy legutolsó témával vagyunk adósak ebben a lassú tételben. Amit hallani fognak, az egy sötétebb moll hangnem felől érkező zenei folyamat, ami nagyon bájosan, finoman megtorpan, kis kettős pontot képez, és utána még egy szép dallam bekövetkezik, amit az első és második hegedűben hallanak, és erre hívom föl különösen a figyelmüket. Azt lehetne mondani, hogy ha az egész tétel pasztorál, akkor ez az idill a pasztorálban. Most mit jelent ez a különbség, hogy pasztorál meg idill? Az idill az az a pillanat, amikor már tényleg az ember elfelejtkezik a világról, átadja magát a teljes önfeledtségnek, fölszabadultan boldog, és hogy miért mondom ezt, azt majd talán meglátják a zenei részlet elhangzása után, és azután, hogy ehhez egy párhuzamot is tudunk állítani.

nem tudom, a fülükben van-e még ez a bizonyos megérkező, gyönyörű, szép, simogató téma, amit az első és második hegedűn köszöntött be. Ha megfigyelik, ez nem más, mint egy Don Giovanni részletnek a korai előhírnöke, talán annak egyszerűbb formája, és ez nem más, ez a részlet, mint a Don Giovanni és Cellina szerelmi duettjének egy részlete, méghozzá a második rész, az a pillanat, amikor Cellina végül is behódolt a szerelmes Don Giovanni ostromának, vagy hát a hódító, legyünk pontosan, Don Giovanni ostromának, és hát most már összesimul a két szólam, és vele tart a szerelemben. Pillanatra villancsuk föl ezt a részletet is a Don Giovanniból.

szubjektív utóhangként hagyd tegyem hozzá, hogy mikor az ember Mozartról beszél, vagy Mozartról tart zenebeszédet nevezetesen, soha annyira nincsen hiányérzet az embernek saját magával kapcsolatban, mint amikor Mozartról beszél, mert annyi minden van még, amiről szintén órákat lehetne beszélni, elemezgetni, kimutatni, amit majd hallani is fognak a teljes mű elhangzása során. Ez egy vesztett szituáció Mozartról beszélni és nem játszani, de hát szerencsére itt majd megszólal az egész mű. Talán annyiban összegezhetem mégis, hogy a Prágai Szimfónia teljesen egyenrangú a három utolsó nagy említett Mozart szimfóniával, és valami olyan bonyolultságot az érzelmeknek, az opera különböző típusainak olyan hihetetlenül gazdag eszköztárát képviseli, ami Mozart kortársai közül senki nem volt képes utolérni, és hát a jó prágaiak nagy érdeme, hogy azonnal fölfogták ezt a gazdagságot, halatlanul büszkék voltak, hogy a nagy Mozart náluk mutatta be ezt a darabját, és ez a lelkesedésük aztán megmaradt Mozart halála után is.

0: Zenebeszéd. Mozart prágai szimfóniáját játszotta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara vezényelt Vajda Gergely. A műsorvezető Farkas Zoltán, a szerkesztő Katona Márta volt. A felvétel 2013-ban készült.
1: A 2013. április 20-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

0: Műsorajánló. Ma este Georges Bizet Gyöngyhalászok című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Christine Mkhitaryan, Juan Diego Flores, Ludovic Tézier és Ivo Stanchev énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Daniele Rustioni irányítja. A május 17-i előadás felvétele a Bécsi Állami Operaházból. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Mirella Fréni szoprán énekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
1: Szeretem a focit, és nem szeretem a spagettit. Csak vizet iszom, mégsem panaszkodhatom a temperamentum hiányáról, néha kiabálok is. Persze vigyázok a megfelelő hangtechnikára. Szeretek takarítani és főzni.
0: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban Csővári Csilla énekel, Lajkó István zongorázik. Először hallgassák meg Edvard Grieg opusz 48-as 6 dalát. Sorrendben Üdvözlet, Heinrich Heine verse, Egy gondolat, nyugalmat találsz egyszer, Emmanuel Geibel verse, Az életrendje, Johann Ludwig Uhland verse, Az elnémult pacsirta, Walter von der Vogelweide, A rózsa virágzásához Johann Wolfgang Goethe verse, és Egy álom, Friedrich Martin von Bodenstedt verse. Csővári Csilla énekel, Lajkó István zongorázik.

Edvard Grieg opusz 48-as 6 dalát énekelte Csővári Csilla, Lajkó István zongorázott. Hallgassák meg Edvard Grieg opusz 73-as Hangulatok című kompozíciójából a numeró 3-as és a numeró 5-ös részletet, az Éjszakai utazás, ez a numeró 3-as, és az etűd Homage à Chopin, numeró 5-ös. Lajkó István zongorázik.

Edvard Grieg Hangulatok című sorozatából hangzott el két részlet, Éjszakai utazás és Etüd, Omázsa Chopin, Lajkó István zongorázott. Wilhelm Steinhammer Idill és Epigramma című művéből hallgathatnak meg egy dalt, Eljött a lánya kedvesétől. Johann Ludwig Rumberg versére komponálta a szerző. Csővári Csilla énekel, Lajkó István zongorázik.

Wilhelm Steinhammer idillés epigramma. Egy dal hangzott el a műből, eljött a lánya kedvesétől. Csővári Csilla énekelt, Lajkó István zongorázott. Következzék Sigurd von Koch, Tengeri hangulatok, a mű első tétele, Andante cantabile, Lajkó István zongorajátékában hallják.

Sigurd von Koch Tengeri hangulatok című művének első tétele hangzott el, Andante Cantabile, Lajkó István zongorázott. Kedves hallgatóink, a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből hallják hangversenyünket, amelyen Csővári Csilla énekel, Lajkó István zongorázik. Sigurd von Koch két dalciklusából hangzik el egy-egy dal. Először a Vadhattyúkból a Tavaszi eső című, a kínai Tufu szövegét Hans Bethge fordította, majd a Titokzatos fuvola című dalciklusból a Lótuszvirág című dal, Li Taipo szövegét szintén Hans Bethge fordította. Csővári Csilla énekel, Lajkó István játszik zongorán.

Sigurd von Koch két dalciklusából hangzott el egy-egy dal. Először a Vadhattyúkból a Tavaszi eső, majd a Titokzatos fuvola című dalciklusból a Lótuszvirág. Csővári Csilla énekelt, Lajkó István zongorázott. Következik Sigurd von Koch Tengeri hangulatok című művének harmadik tétele, utána pedig Benjamin Britten Hangulatok harmadik tétele, a Notturno. Lajkó István játszik zongorán.

Lajkó István zongorajátékában elhangzott Sigurd von Koch tengeri hangulatok, harmadik tétel, és Benjamin Britten hangulatok, szintén harmadik tétel, Notturno. Benjamin Britten Ezen a szigeten című dalciklusát Winston Hugh Oden verseire komponálta. Az elhangzó dalok, Hadd zengjen a virágos zene, Most gyorsan hullnak a levelek, Tengeri táj, éjjeli zene, Ez valóban bőség. Csővári Csilla énekel, Lajkó István játszik zongorán.

0: Benjamin Britten Ezen a szigeten című opus 11-es dalciklusát hallották. És ezzel véget ért koncertünk. Világjáró művészeink sorozatunkban Csővári Csilla és Lajkó István hangversenyét hallották, Csővári Csilla énekelt, Lajkó István zongorázott. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. május 21-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Pap Sándor, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszonthallásra, a viszontlátásra.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Claude Debussy levele Bárci Gusztávnak, a Rózsavölgyi és társa igazgatójának. Megkaptam a magyar zeneműveket, hálásan köszönöm, de hol van ez attól a mély benyomástól, amelyet a Radics játéka tett rám? Mintha egy szép pillangót látnék üveg alatt. Szárnyai még csillognak, de már nem libegnek. Gazdag színpompája elfakult. Úgy látom, önök magyarok ezt a zenét nem tudják a maga értéke szerint méltányolni. Önöknek ez már az életük egy része. Annyira ismerős, hogy nem tulajdonítják neki azt a mélységes művészi jelentőséget, amely teljes mértékben megilleti. Egyébként nézzük, mi lett ezekből a dolgokból Liszt tolmácsolásában. Akármilyen zseniális, a magyar zenét járomba fogja. Megfosztja szabad lendületétől és végtelen érzelmi távlatától. Ha Radicsot hallom, szinte eltűnik a valóságos környezet. Az erdők illata csap meg, a források csörgedező zenéje, és mélabús vallomása egy szívnek, amely szenvedés újjong szinte egy időben. 1910. december.

0: Műsorajánló. Ma este Georges Bizet Gyöngyhalászok című háromfelvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Christine Mkhitaryan, Juan Diego Flores, Ludovic Tézié és Ivo Stanchev énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Daniele Rustioni irányítja. A május 17-i előadás felvétele a Bécsi Állami Operaházból. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Kamara.hu Fesztivál november 22-i hangversenyét idézzük fel. A fesztivál Pablo Casals gazdag életművére alapozta tematikáját. E koncert műsorán rajta kívül Defaya, Kodály és Franz Schubert egy-egy alkotása hangzik el, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá. Pablo Casals szelleme. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Csáki András gitározik. Előadásában elsőként John Dowland három fantáziája hangzik el.

John Dowland három fantáziáját hallották. Következik Mauro Giuliani, opus 120-as Rossini ánája.

Mauro Giuliani opus 120-as Rossiniana című darabját hallották. Műsorunkban Csáki András gitározik. Fernando Sor, Változatok egy Mozart témára, opus 9.

Fernando Sor Változatok egy Mozart témára című darabja hangzott el, opusz 9. Franz Schubert két dalát hallgathatják meg Merz János Gáspár átiratában. A Halászlányka és Otthonom.

A halászlányka és otthonom. Franz Schubert két dalát hallották Merz János Gáspár átiratában. Következik Leo Brauer három vázlata.

Leo Brouwer három vázlata hangzott el. Csáky András gitárjátékában következzen Jan Bobrovics, Változatok Mozart Don Giovanni című operájának Don Giovanni és Cerlina duettjére az első felvonásból.

Elhangzott Jan Bobrovics, Változatok Mozart Don Giovanni című operájának Don Giovanni és Cerlina duettjére az első felvonásból. Hallgassák meg Jorge Morel szonatináját.

Jorge Morel szonatínáját hallották. Ráadásként elhangzik Domenico Scarlatti D-dur szonátája.

0: Domenico Scarlatti D-dur szonátáját hallották. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Csáky András gitározott. A felvétel a Magyar Rádió márványtermében készült 2014. december 11-én. A hangmérnök Lukács Miklós volt, a zenei rendező Illényi Péter, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Aspetta, aspetta, cara sposina.
1: A lemezelő következő adásában a júliusban elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét, szép orgánumát.
3: Óriási iskola, de ez azt jelentette, hogy ha a zenés végjáték ment az ember előtt, akkor 3 hétig lehetett próbálni, ha operett ment, akkor 4-ig. Tehát az, hogy zseblámpával tanulta az ember a Mózes szövegét a tájbuszon, az egy teljesen érthető dolog volt.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Kilencven éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Hétfőn, 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra, 55 perc. Híreink következnek.
4: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot, de sérültekről nem érkezett jelentés. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő a Mária mennybevétele alkalmából elmondott prédikációban emlékeztetett, a valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában. Ezen a hétvégén két napos búcsút tartanak Szentkúton. A Nógrádi Nemzeti Kegyhelyen Mária mennybemenetele alkalmából mindkét nap ünnepi szentmisék, gyónás, Mária köszöntők várják az arándokokat. Este 8 órától kezdődik az éjszakai virrasztás, éjjel 11-kor a keresztút, majd éjféltől mise lesz a halottakért. A Nagyboldogasszony ünnepi események holnap este vesperással zárulnak. Holnap estig többnyire derült, száraz időre számíthatunk, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű.
5: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
6: Nem szerettem már régen Bach és a többi mesterek magnifikátjainak harsogó, trombitáló, barokkan majesztózus fortéit. Mert hát mi is az a magnifikát? Mária hála éneke. Mi egyebet is mondhat Mária, mint hogy hálát ad Istennek anyaságáért. Hol van itt kiabálás, hol van itt hangos szó? Miért ide fortissimo, énekkar és zenekar? Ez nem zsoltár, amelyben hangos szóval dicsérjük az urat. Ez egy a Genezáreti tópartján aligasszony énekelte félig leány hangon dalolt himnusz. Elképzelésemet nem is zenészektől tanultam, hanem festőktől. Néztétek Botticelli magnifikátja Madonnájának arcát? Milyen bánatosan mosolyog. Finoman, édesen, de mégis valami megfoghatatlan melankóliával. Lajta László fiainak a magnifikátról.

0: 19 óra. Opera a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ma este Georges Bizet Gyöngyhalászok című három felvonásos operáját hallhatják felvételről, mely a Bécsi Állami Operaházban készült 2026. május 17-én. Az opera szövegét Eugène Cormon és Michel Carré írta. A szereposztás a következő. Nadir, vadász, Juan Diego Flores, tenor. Zurga, gyöngyhalász, Ludovic Tézié, bariton. Nurabad, főpap, Ivo Stanchev, basszus. Leila, Kristina Mhitaryan, szoprán. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Daniele Rustioni vezényli. Az első felvonás cselekménye a következő. Zurgát a gyöngyhalászok királyá választották. Hosszú idő után visszatér a szigetre Nadir, a halász is, aki annak idején azért távozott, mert Zurga és ő ugyanabba a lányba szerettek bele. Egy fiatal papnő volt a lány, akinek arcát csak egy pillanatra láthatták, de az arc és a lány éneke örökre rabulejtette a szívüket. Most, hogy ismét találkoznak, megfogadják egymásnak, hogy sírig tartó barátságukat ezentúl semmi és senki sem zavarhatja meg. Váratlanul egy hajó érkezik, amelyről egy lefátyolozott arcú leány lép le. Régi szokás szerint Brahma Isten szolgálata lesz a dolga, hogy Szűzi életével, önként vállalt áldozatával távol tartsa a közösségtől az ártó erőket. Nadir a leányban felismeri a korábbi paplányt, fellángolásuk okozóját. Hallgassuk az első felvonást.

Az első felvonást hallottuk Georges Bizet Gyöngyhalászok című három felvonásos operájából. A szereposztása következő. Nadir, vadász, Juan Diego Flores, tenor. Zurga, gyöngyhalász, Ludovic Tézier, bariton. Nóra Bad, főpap, Ivo Stanchev, basszus. Leila, Krisztina Mhitaryan, szoprán. A Bécsi Állami Operaház éneke zenekarát Daniele Rustioni vezényli. A második felvonás cselekménye a következő. Nóra Bad a sziget egy távoleső, sziklás vidékére vezeti a lányt, hogy ezentúl itt mindenkitől elzártan éljen, és teljesítse vállalt küldetését. Leila azonban fél a vattájom. Nóra Bad megnyugtatja, hogy a hely a tenger felől és a szárazföldről egyaránt megközelíthetetlen, csak a templomon át lehet bejutni, de azt mindig erősen őrzik. Leila elmeséli a főpapnak, hogy kislánykorában elbújtatott kunyhójában egy férfit, akit valamiért üldöztek, és így az megmenekült. A férfi hálából egy láncot ajándékozott neki, amit azóta mindig magánál tart. A főpap távozása után váratlanul betoppan hozzá Nadir, s heves udvarlására Leilában is fellángol a szerelem. Vihar támad, és a fiú a lány kunyhójában keres menedéket. A falubeliek észreveszik, hogy Leilánál idegen tartózkodik, haragosan veszik körül a házát. Megjelenik a zajra Zurga is, aki hajlana a megbocsátásra, de amikor felismeri Leilában a lányt, aki miatt korábban ellentéte támadt Nadirral, nem áll ellen a népharagnak. Következik a második felvonás.

A második felvonást hallottuk Georges Bizet Gyöngyhalászok című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Nadir, vadász, Juan Diego Flores, tenor. Zurga, gyöngyhalász, Ludovic Tézié, bariton. Norabad, főpap, Ivo Stanchev, basszus. Leila, Krisztina Mhitaryan, szoprán. Közreműködik a Bécsi Állami Operaház ének és zenekara, a karmester Daniele Rustioni. A harmadik befejező felvonás cselekménye a következő. Zurga újra fontolgatja, hogy megbocsát, ám amikor megjelenik nála Leila, hogy Nadir életéért a sajátját ajánlja fel cserébe, felülkerekedik benne a féltékenység és a bosszúvágy. Az ítélet mindkét fiatal halála. Leila megbékél sorsával, lecsatolja nyakáról a láncot, és átnyújtja az őrnek, hogy küldje el édesanyjának emlékbe. A láncban Zurga döbbenten ismeri fel saját láncát, amit az egykori kislánynak megmentőjének ajándékozott. Most már kétszeresen is a fiatalok megmentésére gondol. Tartozik ezzel barátjának, de Leilának is. Felgyújtja a falut, és a zűrzavarban a fiatalok elmenekülhetnek. Norabad rájön, hogy a tűz gyújtogatásból keletkezett, és azt Zurga csinálta. A falu haragja most az áruló ellen irányul. Zurgára mágia halál vár. Hallgassuk a harmadik felvonást.

0: Georges Bizet Gyöngyhalászok című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Nadir, vadász, Juan Diego Flores, tenor. Zurga, gyöngyhalász, Ludovic Tézié, bariton. Nurabad, főpap, Ivo Stanchev, basszus. Leila, Krisztina Mhitaryan, szoprán. Közreműködött a Bécsi Állami Operaház ének és zenekara, vezényelt Daniele Rustioni. A felvétel a Bécsi Állami Operaházban készült 2026. május 17-én. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló.
2: Aspetta, aspetta, cara sposina.
3: A lemezelő következő adásában a júliusban elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét, szép orgánumát.
4: Óriási iskola, de ez azt jelentette, hogy ha a zenés végjáték ment az ember előtt, akkor 3 hétig lehetett próbálni, ha operett ment, akkor 4-ig. Tehát az, hogy zseblámpával tanulta az ember a Móze szövegét a tájbuszon, az egy teljesen érthető dolog volt.
3: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Kamara.hu Fesztivál november 22-i hangversenyét idézzük fel. A fesztivál Pablo Casals gazdag életművére alapozta tematikáját. E koncert műsorán rajta kívül Defaya, Kodály és Franz Schubert egy-egy alkotása hangzik el, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá. Pablo Casals szelleme. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Hétfő este Avi Avital és a Mendelssohn Kamara zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A világon elsőként Grammy-díjra jelölt izraeli születésű mandolin művész volt a 2024-es Auer Fesztivál vendége, aki a jól ismert Bach és Vivaldi feldolgozások mellett Bartók népzenéjét is átültette virtuóz hangszerére. Mandolin hangok a Veszprémi hangvillából, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban az Erdődi Kamarazenekar játszik. A felvétel a Karmelita Beethoven termében készült 2026. február 21-én. Az együttes hangversenymestere Szevcsik Zsolt. Először hallgassuk Sugár Rezső divertimentóját.

Sugár Rezső divertimentója után hallgassuk Selmeci György versenyművét négy hegedűre és vonós zenekarra. Továbbra is az Erdődi Kamarazenekar játszik.

Elhangzott Selmeci György versenymű négy hegedűre és vonós zenekarra. Kedves hallgatóink, az Erdődi Kamarazenekar koncertjét hallják felvételről, melyet a Karmelita Beethoven termében rendeztek idén február 21-én. Befejezésként hallgassuk Orbán György művét, Sopra Canti Diversi.

0: Elhangzott Orbán György, Sopracanti Diversi. Kedves hallgatóink, műsorunkban az Erdődi Kamarazenekar játszott. Hangversenymester Szefcsik Zsolt. A felvétel a Karmelitában készült a Beethoven teremben, idén február 21-én. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Macz Ádám volt.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Mirella Fréni szopránénekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
2: Szeretem a focit, és nem szeretem a spagettit. Csak vizet iszom, mégsem panaszkodhatom a temperamentum hiányáról, néha kiabálok is. Persze vigyázok a megfelelő hangtechnikára. Szeretek takarítani és főzni.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Vasárnap este a Kamara.hu Fesztivál november 22-i hangversenyét idézzük fel. A fesztivál Pablo Casals gazdag életművére alapozta tematikáját. E koncert műsorán rajta kívül Defaya, Kodály és Franz Schubert egy-egy alkotása hangzik el, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá. Pablo Casals szelleme. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A kamara muzsika után Dietrich Fischer-Dieskau énekel. Az ötszörös Grammy-díjas német operaénekes a II. Világháború utáni időszak egyik leghíresebb dalénekese volt. Most egy archív 1956-os felvételét idézzük, ahol Schumann és Schubert dalokat ad elő. Dietrich Fischer-Dieskau, hétfőn 20 óra 51 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban az Il Giusto Barocco együttes játszik. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben készült, idén május 1-én. Az együttes művészeti vezetője Jörg Halubek, közreműködik csembalón. Először hallgassuk Giovanni Gabrieli művét, Canzona a 12. tónusban, a Sacre Sinfonie című gyűjteményből.

Elhangzott Giovanni Gabrieli, Canzona a 12. tónusban, a Sacre Sinfonie című gyűjteményből. Az Il Giusto Barocco együttes előadásában most hallgassuk Giovanni Antonio Pandolfi Meali D-dur La Castella szonátáját, opusz 3, numero 4.

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli D-dur La Castella szonátáját hallottuk, opusz 3, numero 4. Az Il Giusto Barocco most Claudio Merulo F-dur kanconáját játsza.

Claudio Merulo F-dur kanconáját hallottuk. Az Il Giusto Barocco együttes tolmácsolásában következik Giovanni Gabrieli műve, kancóna az első tónusban.

Antonio Bertali D-moll szonátáját hallottuk. Előadta az Il Giusto Barocco együttes. Tolmácsolásukban következik Samuel Scheidt műve, Courant Dolorosa, a zenei játékok című gyűjteményből.

Elhangzott Samuel Scheidt Courant Dolorosa, a zenei játékok című gyűjteményből. Az Il Giusto Barocco most Tarquinio Merula sakkonyát játsza, opusz 12, numero 20.

Tarquinio Merula sakonját hallottuk, opusz 12, numero 20. Az Il Giusto Barocco együttes befejezésként Giovanni Gabrieli 14. kancónáját játssza.

0: Giovanni Gabrieli 14. kanzonáját hallottuk. Kedves hallgatóink, műsorunkban az Il Giusto Barocco játszott. Művészeti vezető Jörg Halubek. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben készült, 2026. május 1-én. Műsorunk végén szerkesztő kollégám Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenitérőknek nyugodalmas jó éjszakát, amik fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló.
2: Aspetta, aspetta, cara sposina.
1: A lemezelő következő adásában a júliusban elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét, szép orgánumát.
3: Óriási iskola, de ez azt jelentette, hogy ha a zenés végjáték ment az ember előtt, akkor 3 hétig lehetett próbálni, ha operett ment, akkor 4-ig. Tehát az, hogy zseblámpával tanulta az ember a Móze szövegét a tájbuszon, az egy teljesen érthető dolog volt.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Kamara.hu Fesztivál november 22-i hangversenyét idézzük fel. A fesztivál Pablo Casals gazdag életművére alapozta tematikáját. E koncert műsorán rajta kívül De Falla, Kodály és Franz Schubert egy-egy alkotása hangzik el, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá. Pablo Casals szelleme. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Kilencven éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Hétfőn, 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Jánoska Román hegedűs 2006. szeptember 30-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott koncertjét elevenítjük fel mai műsorunkban. A jazz részben Jánoska Ferenc működik köze zongorán, Olá Csaba gitáron, Darvas Gyula bőgőn és Kőszegi Ferenc dobol. Az első részben, a klasszikusban pedig Jánoska Román partnere, Jánoska Ferenc zongorista. William Kroll, Benjo és hegedű című alkotását halljuk elsőként.

Niccolò Paganini Cantabile című alkotását hallottuk Jánoska Román és Jánoska Ferenc előadásában. Most Nyikolaj Rimszkij-Korszakova szerző és a Dongó következik.

Nikolaj Rimszkij-Korszakov a Dongó című alkotását hallottuk Jánoska Román és Jánoska Ferenc előadásában. Franz Waxman Carmen fantáziája következik.

Franz Waxmann Carmen fantáziáját hallottuk. János Karoman hegedült, Jánoska Ferenc zongorán játszott. Ez volt a szigorúan vett, klasszikus rész, a jazz részben közreműködik Jánoska Ferenc zongorán, Olá Csaba gitáron, Darvas Gyula bőgőn, Kőszegi Ferenc dobol. Charlie Parker, Oprivar, majd Armando Manzarano, El Ciego című témáját halljuk, utána egy Harry Warren, Mac Gordon közösen jegyezte szerzemény következik, There Will Never Be Another You címmel, ezt követi a Someday My Prince Will Come, Frank Churchill és Larry Morey jegyzi, utána Jerome Kern és Oscar Hammerstein szerzeményt hallunk All the Things You Are címmel, majd az epilóg hallható zárásként Darvas Gyula és Jánoska Ferenc szerzeménye.

0: Témacím szerint elhangzott a mai klasszikus és jazz második felében az Opry Vár, majd az El Ciego, utána a There Will Never Be Another You, majd a Someday My Prince Will Come, utána az All the Things You Are és az Epilogue. A zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz Jánoska Román hegedűs 2006. szeptember 30-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott koncertjét hallhatták. Köszönöm a figyelmet, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok! A Bartók Rádió híreit Harcsás Gergelytől hallják. Nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak ma 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztett a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, hogy mit gondolnak helyi és országos ügyekről, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, céljuk, hogy az oktatást korszerű és szakmailag megalapozott eszközökkel segítsék. Idén még nem túl pozitív a Sziget mérlege. A tavalyinál csak nem 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvényen, mondta el a zárónapon Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. A vendégek több mint fele magyar volt, közölte a fesztivál alapítója, aki szerint a Sziget akkor lehet újra sikeres, ha meg tudják erősíteni a nemzetközi pozícióját. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a jövő csütörtökön kezdődő mesterségek ünnepének. A budapesti rendezvénysorozatra 18 amerikai művész érkezik. A látogatók egy közös hímzésbe is bekapcsolódhatnak, rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. Végül az időjárásról, holnap estig többnyire derült, száraz időre számíthatunk, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé megélénkülhet. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket a Notturno éjszakai komoly zenei világában. 6 órán keresztül kínáljuk a zenét, amely remélem, hogy egyszerre nyugtat, vagy éppen inspirál. Ma éjjel is ismert, vagy kevéssé ismert zeneszerzők művei szólalnak meg. Németh Attilát hallják munkatársaim, Katona Márta és Papp Sándor. A Notturno, remélem, hogy a béke és a megnyugvás műsora mindenütem a gondolatok, érzelmek kisimítását szolgálja. Köszönöm, hogy velünk tartanak ezen az éjszakán is. Elsőként Tommaso Albinoni, a velencei dilettáns B-dur trombita versenye szól.

Tommaso Albinoni B-dur trombita versenyét Ivan Hadlészki szólójával hallottuk. Dilettante, ezeket iratta a kottájára Albinoni, aki egyébként egy nagyon képzett muzsikus volt, és remek zenéket írt. Szegénytől mindig az adagiót halljuk, na azt nem ő írta. Chopin S-dur rondója következik.

Chopin Ezdur rondóját Ludmil Angelov játszotta. Egy bécsi újság így írt Chopinről. Fiatalember, aki minden más koncertező zongoristától eltérő úton halad, és tudja, hogy kell ezen az úton végigmenni. Nicola Gomber kompozíciója következik, Elégia Josquin halálára.

Eléggé a Josquin a muzsák Jupitere halálára. Nicola Gomber motettáját a montreali régi zenestúdió muzsikusai adták elő. Ez a kiváló németalföldi szerző Brűzs városának nagy muzsikusa volt, a Csipke városban aratta a sikereit, aztán Spanyolországba költözött. Camille Saint-Saëns capriccio-ja következik.

Saint-Saëns kapricsóját, Eugène Isaiah-t dolgozásában Minami Yoshida és Jean de Marie adta elő. Isaiah egy belga származású hegedűs volt, akit tanított Wieniawski és Wiltham, nagyon sokat turnézott, és nagyon sok művet ajánlottak a számára. Carl Philipp Emanuel Bach G-dur szonátája következik.

Carl Philipp Emanuel Bach G-dur szonátáját, Wilbert Hazelzet és András Steyer szólaltatta meg. Ez a Bach fiú vagy 30 évig állt Nagy Frigyes szolgálatában, és a fő funkciója a királyi kamara zenélés kísérete volt. Nagyon sok ilyen estet adtak a kastélyokban. Malcolm Arnold kis szvítje következik.

Az 1921-ben született Sir Henry Malcolm Arnold opusz 80-as kis szvittjét John Painter átdolgozásában hallottuk az Edmontoni fúvós együttes előadásában, még azt is tudom, hogy Harry Pinkin vezényelt. Johannes Brahms opusz 99-es F-dur szonátájával folytatjuk a zenélést.

Brahms F-dur szonátáját Christian Poltérre és Martin Henchen előadásában hallottuk. Nagyon szép, igazi Brahmsi zene. Brahms 10 évesen egyébként már közönség előtt zongorázott, eleinte kikötői lebujokban és bordélyokban kereste a pénzét. Fernando López Gracsa 3 portugál tánca következik.

Fernando López Gracia portugál táncait a Portugál Szimfonikus Zenekar adta elő. Most Mozart A-dur klarinét ötösét hallgatjuk meg. A Stadler Quintet bemutatóján 1789 karácsonya előtt nem sokkal maga a kitüntetett klarinétos Stadler játszotta fúvós hangszer szólamát.

Mozart A-dur klarinét ötösét Andrzej Csiplinszky és a Royal Vonós négyes tolmácsolásában hallottuk. A mű ajánlásában ezt lehet olvasni. A kitűnő klarinétosnak és könnyelmű barátnak szól a darab. A klarinétot korábban is ismerték, de főleg Mozart műveiben nyert el a zenekarban ma ismert jelentőségű helyét. 2 óra van.

A Szengalleni Szimfonikus Zenekar koncertje következik, amelyen Simone Menezes vezényelt. Elsőként Aitor Villa-Lobos kompozíciója hangzott el Hajnal a trópusi erdőben. Villa-Lobos a 20. századi brazil zene egyik legjelentősebb alakja, aki a népzenei hagyományokat ötvözte az európai klasszikus zeneszerzés eszközeivel. A Hajnal a trópusi erdőben természet ábrázoló zene, a mű a nappal ébredő esőerdőben hangulatát idézi meg finom zenekari színekkel és nagyon gazdag hangszereléssel. Benne van a pirkadat első fénye és az erdő csendje is. Hallgassák csak!